szadó falak, egy perc és a hajtó ránk rontanak.

percei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit. Don't tell me this is all for nothing. I can only

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.
1: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurát, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Antrét FM 105.1.
1: Mi a hibám, amit féltettem? Mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

Rádió Antrit. FM 101. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Gyógyászati segédeszközökre is fordíthatók az iskola kezdési utalványok. Továbbra is apad a Balaton. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskola kezdési utalványok felhasználásának szabályairól. Az iskolai felszereléseken papírírószeren kívül például ruházati cikkekre, vitaminokra, gyógyászati segédeszközökre, egyes digitális és műszaki cikkekre, valamint fejlesztőjátékokra is fordítható az utalvány. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-áig juttatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. A kormány közölte azt is, ha a postás nem tudja kézbesíteni a küldeményt, akkor a címzettek az utalványokat még 10 munkanapig átvehetik a postán. A gazdák területalapú támogatásának emelését szorgalmazza a kereszténydemokrata néppárt az aszálykárok mérsékléséért. A KDNP a parlament előtt lévő költségvetési módosításhoz benyújtott javaslatában azt indítványozza, hogy a kormány 20-40%-kal emelje meg a területalapú támogatást mérettől függően. A fiatal gazdák esetében még nagyobb 50%-os emelést javasolnak. Kizárták a pécsi buszbeszerzés ügyében indult nyomozás felügyeletéből a baranyai főügyészt, miután személyes kapcsolata miatt elfogultságot jelentett be a korábbi fideszes képviselő Bánki Erik vonatkozásában, közölte Hatházi Ákos volt országgyűlési képviselő közösségi oldalán. Bánki Erik korábban következetesen tagadta, hogy bármilyen jogszerűtlenséget követett volna el, az ellene felhozott vádakat politikai lejáratásnak minősítette. A tervezetnél csak jóval később tudott leszállni a sűrűköd miatt egy utasszállító a debreceni repülőtéren szombat hajnalban. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3 órakor indult Svédországból. A gépnek azonban a megérkezéskor nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látótávolság, miközben a landoláshoz 550 méteres látótávra volt szükség. A repülő nagyjából 20 kört tett meg, miközben arra vártak, hogy javuljanak a látási viszonyok. A köd végül feloszlott, így a pilóták körülbelül 2 órával később le tudták tenni a gépet. Továbbra is apad a Balaton a csapadékszegény időjárás miatt, közölte a Facebookon a Hungaromet. Posztjuk szerint az augusztus 20-ai hosszú hétvégén még 45-46 cm volt az átlagos vízállás, ez szombat reggelre 34 cm-re csökkent, így folyamatosan közelíti a 23 cm-es 2003. október 4-i rekordot. Oroszország súlyos támadást hajtott végre péntek éjszaka a dél-ukrajnai Odessa megye területén, ami miatt szombat reggel több mint 178 ezer fogyasztónál megszakadt az áramszolgáltatás, és azóta sem állt helyre. Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország péntek éjjel 2 hajó elhárító rakétával és 174 különböző típusú, pilóta nélküli légieszközzel támadta Ukrajnát. A támadások főirányai Odessa és Kijev megye voltak.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Vasárnap többnyire gyengén felhős napos idő várható, keleten lehet helyenként több felhő. A nap második felében megnövekszik a felhőzet, a Tiszántúlon lehetnek záporok. A szél megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10-16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
2: 6 óra múlt a stúdióban szeptember 20-án reggel Gulyás Anita. Ebből az évből már csak 102 nap van hátra, de most koncentráljunk a jelen pillanatára. Friderikákat köszöntöm sok szeretettel, ők a mai nap ünnepeltjei, de a születésnaposokról sem feledkezem meg, egy virtuális öleléssel köszöntöm őket így vasárnap reggel. Jönnek a ma kedvenceim és a tegnap slágerei a ma ünneplőknek, hamarosan pedig megnézzük a múlt történéseit, de a csillag üzenetekkel sem maradok adós. Jó reggelt!
0: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

A ma kedvence és a tegnap slágerei színesítik a vasárnap reggelünket, szeptember 20-án a Friderikák napján. Ez egy germán-német eredetű női név, a Friderike, illetve a Friedrich férfi név női párja. A germán Fried béke, nyugalom, védelem jelentéssel és a Ritz uralkodó hatalom erős szavak összevonásából származik a női név. Akiket még köszönthet ma, ők a Fridák, a Zsuzsák, a Federikák, az Euszták, vagy éppen az Eponinek. Ők is ünnepelnek itt szeptember 20-án, de a múlt szülöttei között is körülnézünk. 1746-ban például ezen a napon született Benyovszky Móricz, a magyar történelem egyik legkalandosabb életű alakja. Utazó, felfedező katona, megfordult Szibériában, ahonnan megszökött, majd Európán és Ázsián át egészen Madagaszkárig jutott. Életéről még emlékiratot is írt, bár a történészek azóta több állítást is vitatnak ebből az írományból. Egy biztos, kevés 18. századi magyar életút volt olyan kalandos, mint az övé. Aztán már 1897-ben járunk, ezen a napon született Tamási Áron, az erdélyi magyar irodalom egyik legmeghatározóbb alakja, legismertebb hőse Ábel, az a székely fiú, akinek történeteibe egyszerre van jelen a humor, a furfang és bizony az erdélyi tájvilága is. Érdekesség, hogy születési dátumánál van egy kis bizonytalanság. Egyes források szerint szeptember 19-i a születése, a mások viszont azt állítják, hogy szeptember 20-án született. Mi most utóbbi dátumot ünnepeljük az ő neve kapcsán. 1934-ben született Sophia Loren, az olasz filmművészet világsztárja. Nem csak gyönyörű és rendkívül népszerű színésznő lett, hanem történelmet is írt. 1962-ben az Egy asszony meg a lánya című film főszerepéért Oscar-díjat kapott, ezzel pedig ő lett az első színésznő, aki nem angol nyelvű alakításért nyerte el a legjobb női főszereplő Oscarját. 1935-ben született Aracki László, a magyar táncdal egyik emblematikus alakja. Az ő nevéhez fűződik többek között az Isten véled édes piroskám és a Nem csak a 20 éveseké a világ is. Nagy slágerek. Utóbbi dal címe pedig idővel szinte szállóigévé is vált, és Aracki László pályája is bizonyította, hogy a táncdaloknak több generáción át is lehet közönségük. Még ma is 2026-ban. Az utolsó évszám 1950, ebben az évben született Csapó Gábor, olimpiai bajnok, vízilabdázó, az 1976-os montreáli olimpián aranyérmet nyert a magyar válogatottal. A sportág egyik nagy korszakának meghatározó játékosa volt, később pedig edzőként is dolgozott. És egy érdekes kapcsolódás a sport mellett a televízió képernyőjén is feltűnt, így a vízilabdán kívül is sokan megismerték az arcát. Mi pedig jól ismert zenékkel megyünk tovább a ma kedvencei és a tegnap slágerei közül válogatva. Jó reggelt! Ez az Antrit reggel, a ma kedvencei.

0: kedvence és a tegnap slágerei után elárulhatom, hogy egy igazán történelmi hajóút évfordulójára érkeztünk meg. 1519-ben ezen a napon, szeptember 20-án indult el a Ferdinánd Magellán 5 hajóból álló flottájával. A cél nem kevesebb volt, mint eljutni a Fűszer szigetekre nyugat felé. Magellán maga nem jutott ugyan haza, de az expedíció végül teljesítette a nagy történelmi küldetést. Ez lett az első sikeres földkörüli hajóút. 1873-ban járunk már, egy komoly banki válság miatt történetében először bezárt a New York-i tőzsde, a pénzügyi pánik pedig gyorsan végig söpört az országon, de érdekes módon maga a tőzsdezárás nem tartott sokáig, nagyjából egy hét múlva újraindult a kereskedés. 1929-ben pedig ezen a napon Budapesten is új korszak kezdődött, méghozzá a mozizásban. Levetítették az első hangos filmet, gondoljon bele, hogy mekkora élmény lehetett az ott ülő emberek részéről, hogy egy ilyet látnak, ami tényleg meghökkentő volt szerintem. Egyébként az Éneklő Bolond című alkotást nézhették meg. Az addigi néma filmek világában a képkockákat élő zongora kíséret vagy zenekar kísérte. A hangos film megjelenésével viszont a színészek végre meg is szólaltak a vászon. 1946-ban járunk, ekkor rendezték meg először a Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivált, pedig az első fesztivált már 1939-ben megtartották volna, de közbeszólt a történelem, ugyanis a II. Világháború miatt ezt el kellett halasztani. Így aztán 7 évvel később, 1946-ban találkozott először a Nemzetközi Filmvilág Cannes-ban. 1974-ben pedig így szeptember 20-án adták át Hamburgban a Köln-Brandenburg-brükkét, a hatalmas ferdekábeles híd nem csak közlekedési szempontból volt fontos, hanem hamar a hamburgi kikötő egyik jellegzetes látványosságává is vált. Aki járt már a városban, jó eséllyel találkozott is vele, mert hát nem olyan nehéz észrevenni a jellegzetes sziluettjével. 1992-ben ezen a napon Franciaországban népszavazást tartottak a Maastrichti szerződésről, amely az Európai Unió létrehozásának egyik fontos alapköve volt. A franciák végül nagyon szoros eredménnyel kis többségben támogatták a szerződést, mindössze néhány százalékpont választotta el egymástól az igeneket és a nemeket. A mai nap a biztosítás világnapja, az osztrák biztosítók jóvoltából jött létre ez a világnap, mely kezdeményezés célja, hogy megismertessék a biztosítók és a biztosítások jelentőségét, különösen a természeti csapások eseteire vonatkozólag. De az Európai Kultúra Napját is ma ünnepeljük, az Európai Unió kibővítésének évfordulója alkalmából jött létre a falvak kultúrájáért alapítvány kezdeményezésére a szlovákiai nagykövesd. De a nap célja pedig, hogy bemutassák, minden kultúra egyformán értékes és fejleszthető. De az UNESCO jóvoltából 1954 óta a gyermekek világnapját is ezen a napon tartják. A gyermekekről, a gyermekjogokról, illetve azok tiszteletben tartásáról szól. A világ legnagyobb gyermekjogi szervezete az UNICEF különösképpen a fejlődő országokban élő elnyomott gyermekek részére nyújt védelmet és segítséget. Én pedig segítséget nyújtok azoknak, akiknek egy kicsit nehezebben megy az ébredés, pörgetem a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Ezzel lehet nekiindulni a vasárnapnak, a szüreti utolsó napjának itt Szekszárdon. Jó reggelt!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
2: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

kedvence és a tegnap slágerei után pedig itt is vannak a csillagüzenetek. Kedves Kos, ez a hétvége arra ösztönözheti, hogy végre lassítson egy kicsit. Nem kell minden programot, feladatot és találkozót egyszerre belezsúfolni a napjaiba. Egy spontán ötlet viszont kellemes meglepetést okozhat. A szerelemben pedig egy őszinte beszélgetés közelebb hozhat valakit önhöz. Kedves Bika, most különösen jól eshet az otthon nyugalma, egy finom étel vagy egy kellemes társasági program. Pénzügyekben érdemes kerülni az impulzív döntéseket. Hogyha pedig valaki régen látott ismerőssel találkozik, adjon neki egy esélyt egy jó hangulatú beszélgetésre. Kedves ikrek, mozgalmas hétvégére számíthat, sok beszélgetéssel és érdekes információkkal. Könnyen lehet, hogy valaki olyan hírt oszt meg önnel, amely egy későbbi döntésében is fontos szerepet kap majd. A magánéletében most a humor

0: a legjobb feszültségoldó. Kedves rák, a hétvége elsősorban a feltöltődésről szólhat. Az elmúlt időszakban túl sokat vállalt, most itt az ideje egy kis visszavonulásnak. Egy családi program vagy meghitt beszélgetés olyan érzéseket hozhat felszínre, amelyeket már régóta nem mondott ki. Kedves oroszlán, most ismét ön kerülhet a társaság középpontjába, és ezt alig ha bánja. Egy meghívás vagy váratlan program különösen jól sikerülhet. A szerelemben azonban nem mindig ön akarja irányítani az eseményeket, hagyja, hogy a másik fél is kezdeményezzen. Kedves szűz, érdemes lenne ezen a hétvégén félretennie a listákat és a tökéletesség iránti igényét. Nem baj, ha valami nem pontosan úgy alakul, ahogy azt eltervezte. Egy váratlan helyzetből végül kellemes élmény születhet. Kedves mérleg, a hétvége harmóniát és kellemes társasági pillanatokat ígérhet. Egy baráti találkozó vagy közös program közelebb hozhatja valakihez, akivel az utóbbi időben kevesebbet beszélt. A szívügyekben most érdemes inkább érezni, mint túl gondolni. Kedves Skorpió, valaki a környezetében most többet mondhat a szavaival, mint amennyit elsőre észrevesz. Figyeljen a gesztusokra és a félmondatokra is. A hétvége egy titok vagy régi kérdés tisztázására is alkalmas lehet. Kedves Nyilas, önnek most különösen nehéz lehet egy helyben maradnia. Kirándulás, utazás, új hely felfedezése, vagy akár csak egy spontán városi séta is feldobhatja a hétvégéjét. Egy új ismerettség pedig hosszabb távon is érdekesnek bizonyulhat. Kedves Bak, a hétvége arra figyelmezteti, hogy nem minden az elvégzendő feladatokról szól. Engedje meg magának a pihenést is. Pénzügyekben egy józan felismerés segítheti abban, hogy egy későbbi kiadás ne okozzon majd fejtörést. Kedves vízöntő, most szokatlan ötletek és új lehetőségek foglalkoztathatják. Ne lepődjön meg, ha olyan programhoz kap kedvet, amelyre korábban egyáltalán nem gondolt. A szerelemben pedig egy meglepő fordulat mosolyt csalhat az arcára. Kedves halak, érzékenyebb lehet a szokásosnál, ezért különösen sokat jelenthet önnek egy kedves szó, vagy egy figyelmes gesztus. Töltsön időt azokkal, akik mellett önmaga lehet. A hétvége végére pedig egy régi bizonytalanság is kezdhet a helyére kerülni. Összegezve, a hétvége üzenete annyi, hogy nem kell keresni a nagy dolgokat, az apróságokban is meg lehet találni az örömteli pillanatokat, akár csak a zenékben, úgyhogy jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Andrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: következő órában is várnak ránk a ma kedvence és a tegnap slágerei, és ezt azért mondom, mert hogy hamarosan óránk végéhez érünk, hírszerkesztőnk már a 7 órás információkkal érkezik Hide Rádió Antritra. No, de hogy egészen pontosan mi vár ránk, ezt hozza a hírszerkesztőnket, pedig várom vissza a következő órában is, hogy milyen programon vehet részt a mai napon, ehhez kapcsolódva is hozok segítséget.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12

0: pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hotdog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Csúcs technológia Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegyi és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon, északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati-délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 101.
7: Az Európai Kultúra Napján, a Biztosítási Világnapon kívánok jó reggelt, így 7 óra után, szeptember 20-án a stúdióban Gulyás Anita, és köszöntöm a Friderikákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplő Andritosokat. A születén szerintem kellőképpen meg lehet ünnepelni, ez jó szórakozást kívánok. Természetesen ebben az órában azt

0: És elárulom, hogy milyen programokat tartogat ez a rendezvény az érdeklődőknek.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: A szüretről, a borról, a gasztronómiáról és a szőlőről is szól szerintem. Egy képzőművészeti kiállítással vette kezdetét a szekszárdi szüreti, mert hogy szeptember 14-én hétfőn nyitotta kapuit az Egyfürt Szekszárd címet viselő tárlat. A Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében látogatható ez a kiállítás a mai nap folyamán is. Még egy kicsit várni kell, ugyanis 10 órától lesz majd elérhető. Így a szekszárdi szüreti alkalmával 10 és 17 óra között várja az érdeklődőket. Az a tárlat, ahol sok-sok alkotó mutatkozik meg. Nem sorolnám a neveket, mert hogy akkor jó sokáig itt lennénk, és sok-sok zenétől venném el a teret. Azt tudom javasolni, hogy menjen el, nézze meg ezeket az alkotásokat, amelyek a szüreti hagyományok hangulatát hozzák el ide Szekszárdra. Igazi szekszárdi összefogás, mert hogy több mint 30 kiállító művész alkotása lóg ott a falakon, a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében, és arra vár, hogy ön is megtekintse azt a kiállítást, ahol a szőlő, a szüret és a város hangulata művészetté vált az alkotók kezemunkája által. Egyébként október 10-ig látogatható ez a tárlat, ahova belépés díjtalan, így jó szívvel ajánlom önnek is, hogy nézze meg, egy kicsit merüljön el azokban a művekben, amelyek talán egy kicsit múltat is idézhetnek még önben is. Mert hogy nem lehet tudni, hogy melyik kép kiből mit hoz elő, lehet, hogy az alkotó egészen más szándékkal vagy más indítatásból vetette vászonra azt a bizonyos képet, amely megszületett sok-sok munkaórának köszönhetően, míg önből valami teljesen más érzést fog majd kifacsarni. Én azt kívánom, hogy sok-sok élménnyel gazdagodjon ezen a tárlaton, amely, ahogy mondtam, a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében látható. A mai napon 10 órakor nyitja kapuit. A Ma kedvence és a tegnap slágerei viszont addig is itt vannak önnel, a 105.1-en vagy weboldalunkon az antrit.hu-n keresztül online formában.
1: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: utolsó napjára mit is mutat nekünk a meteorológia, mondom is már a ma kedvence és a tegnap slágerei után. Bizony eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, ez jól hangzik, nem? Azonban délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. Most a reggelünk igencsak hűvösen indul, mert hogy olyan 11 fok környékén mozog a hőmérő higanyszála, viszont délutánra ez egészen 28 fokig emelkedik majd. Szóval olyan rossz idővel nem lehet számolni, viszont ha útnak indul, lehet, hogy az esernyőt érdemes bekészíteni. A szüretiről ne feledkezzen el, mert hogy szuper jó programokat tartogat ma is itt Szekszárdon, hogy egészen pontosan mikortól indulnak ezek, és egészen pontosan milyen rendezvények lesznek még a szüretin, hozom a részleteket hamarosan.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: mess.
1: A Szexádi Szüreti Fesztivál utolsó napja veszi kezdetét így szeptember 20-án. Remélem, hogy jó sok élményt gyűjtött már így az előző napok kapcsán ezen a szuper jó rendezvényen. Ehhez az őszi programhoz azért hozzátartozik a bor és a gasztronómia is, amelyből nincs hiány, na de a színpadi programokból sem. A Béla Király téri színpad például már 10 órától várja az érdeklődőket, főleg talán a kisebbeket. Balázs Ágnes csodálatos Andersen zenés mesejátéka lesz majd látható, hallható. Aztán 14 órától a Monarchia operetti a színpad, a Tücsök zenés színpad veszi át tőlük majd a szerepet 15.30-tól, de az Aliska Brass Band is köszönti az érdeklődőket 17 órától, aztán jön az én általam várva várt program, 7:30-tól a Hooligansé lesz majd a főszerep, szerintem rogyásig tele lesz a Béla Király tér érdeklődőkkel, de emellett azért még számos program szól kicsiknek, nagyoknak egyaránt, a Vármegyeház kertjében, például 10 órától a Szekszárdi Waldorf óvoda általános iskola is, ami kézműves foglalkoztatója, szórakoztatja a kisebb korosztályt, de népi játszópark is megtalálható ugyanitt. A Vármegyháza dísztermében pedig 16 órától a Cinege Madár gála műsora lesz majd megtekinthető, meghallgatható. Itt mutatkoznak majd be a Tolna Vármegye Cinege Madár népzenei verseny döntősei, akik szerintem jó hangulatról gondoskodnak majd mindenféleképpen. A Babics Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében a 20 éves Szekszárdi Muslinca kórus lép fel 17 óra 30-as kezdéssel, de a Vármegyeház udvara is tartogat zenei programot, a Csobogó Együttes zenél 17:30-tól, a Piacéri Plac pedig számos programmal várja kicsiket, nagyokat egyaránt. A kedvence és a tegnap slágerei pedig bárkit itt a rádió Antriton 105.1, vagy hogyha online formában tartana velem, mondjuk amíg autókázik a városban, akkor kattintson www.antrit.hu oldalunkra. Egy online formában is önnel lehetünk. Én jó szórakozást kívánok a szüreti mulatsághoz, gyűjtsön minél több élményt, mert hogy hamarosan ránk tör majd ez a szürke, borongos idő, amikor jó lesz ezekre az eseményekre visszaemlékezni.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap

0: kértem.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. We were

0: kedvenceivel és a tegnap slágereivel, amik készülődik a vasárnapi programokra. Addig már át is adom a terepet hírszerkesztőnknek, aki a legfrissebb információkkal érkezik, hiszen pillanatokon belül 8 óra, de zenékből nem lesz hiány a következő órákban sem. Sőt, mi több a beszélgetésekből sem, mert hogy jön Megyei Mozaik című magazinműsorunk. Ha követi Facebook oldalunkat a tegnapi délután folyamán, már láthatta, hogy kik lesznek a stúdió vendégeim. Érdekes és tartalmas beszélgetések elé nézünk. Számítunk önre itt a 105.1-en, vagy online formában www.antrit.hu oldalunkon keresztül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok

0: lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pontvezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból a hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csaknem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látható távolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen fel tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól aztán észak-észak-nyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-észak-keleti megyékben megélénkül. A csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
1: Indul a megyei mozaik.
3: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szexárdi és megyei információ.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
3: Minden, ami szexárdi és a régióban számít.
4: 2026. szeptember 20-án 8 óra után köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Anita vagyok. A hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttön is közismert, közkedvelt és persze megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz a Torma Károly kitüntető címmel díjazott dr. Varga József szülész nőgyógyász, de itt lesz Komjáti Tamásné Ágnes is, aki szintén egy kitüntetést vehetett át, méghozzá az országos szőttes pályázaton. Majd érkezik a TAR Kft. Ügyvezetője, TAR János, akivel beszélgetünk jelenről, múltról és jövőről egyaránt. Ahogy minden vasárnap, most is 8 órától

0: 10 óráig számítok a figyelmükre itt, az FM 105.1-es hullámhosszon. Rövid hírösszefoglalóval kezdünk, a térség fontosabb eseményeire koncentrálva. Tartalmas perceket kívánok, hallgassanak ránk és bennünket a következő két órában is.
1: Rádió Andrét.
2: Megyei Mozaik.
1: Jó reggelt, jó hétvégét, Szekszárd!

0: Érdekességek, programok.
1: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
2: Most következő heti hírösszefoglalónkat Janner Jolitól hallja.
3: Füstsátor, tűzoltó védőfelszerelések, játékos feladatok és egy igazi tűzoltó autó is várta a gyerekeket szeptember 11-én Szekszárdon a Tolnavár megyei gyermekvédelmi központ nyárzáró rendezvényén. A Szekszárdi Tudásközpontban megtartott program résztvevőit a Tolnavár megyei gyermekvédelmi központ intézményvezetője köszöntötte, majd dr. Sárosi József országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Ezt követően dr. Balázs Gábor tűzoltó dandártábornok, a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója szólt a fiatalokhoz. A dandártábornok arra biztatta a gyerekeket, hogy bátran keressék fel a különböző szervezetek standjait, ismerkedjenek meg az ott bemutatott eszközökkel, és tegyék fel kérdéseiket a jelenlévő szakembereknek. A katasztrófavédelem ezúttal is olyan programokkal készült, amelyekben a játék és a tanulás kéz a kézben járt. A gyerekek egy füstsátorban tehették próbára bátorságukat és tájékozódó képességüket, miközben megtapasztalhatták, milyen nehézséget jelenthet a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás. A Tolnavár megyei tűzmegelőzési bizottság képviselői kifestőkkel, kirakókkal és játékos kérdésekkel készültek, amelyeken keresztül a fiatalok életkoruknak megfelelően ismerkedhettek meg a tűzmegelőzés legfontosabb szabályaival. A kisebbek és a nagyobbak a gyermekméretű tűzoltóruháktól egészen a beavatkozások során ténylegesen használt védőfelszerelésekig több mindent felpróbálhattak és kézbe vehettek. Természetesen a tűzoltóautó sem maradhatott ki, felügyelet mellett a gyerekek a fecskendőre is felkapaszkodhattak, és közelebbről is szemügyre vehették a tűzoltók egyik legfontosabb járművét. A rendezvényhez a katasztrófavédelem mellett az Angyalhívó Egyesület, a RÉF Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és az Országos Mentőszolgálat is csatlakozott. A Tolnavár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság bízik abban, hogy partnereivel közösen nem csak hasznos ismereteket adhatott át a fiataloknak, hanem egy élményekben gazdag, emlékezetes naphoz is hozzájárulhatott. Szeptember 11-én pénteken került megrendezésre Debrecenben az 54. országos elsősegélynyújtó verseny, amelyen a Baka István általános iskola csapata képviselte Tolna megyét gyerek kategóriában, tudtuk meg az iskola Facebook oldaláról. Az ötfős csapat a 8. helyezést ért el, tagjai Benkő Péter csapatkapitány, Hegedűs Hanna, Kékes Liliana, Kis Mira és Kis Zoé. A felkészítőik Pap Viktória iskolavédőnő volt. A rangos versenyre az ország minden pontjáról 300 versenyző érkezett, akik három kategóriában, gyerek, ifjúsági és felnőtt korcsoportban mérték összetudásukat. A döntőre a vármegyei fordulókban legjobb csapatok jutottak el. Minden megyét és Budapestet egy-egy csapat képviselte minden korosztályban, összesen 60 csapat versenyzett péntek délután estig Debrecen belvárosában. A versenyzők 20 állomásos körpályán elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtó ismereteikről adtak számot. A látványos esemény célja, hogy felhívják a figyelmet az elsősegélynyújtás fontosságára, és megmutassák, hogy az életmentés minden korosztály számára elsajátítható, bárki bármikor képes arra, hogy megmentsen egy életet. Ülésezett Szekszárd megyei Jogúváros Ifjúsági Sport és Köznevelési Bizottsága, tudtuk meg a bizottság elnökének, Böröc Máténak a Facebook oldaláról. Az ülésen több fontos döntés is született. Támogatták a szekszárdi Waldorf iskola kérelmét, már nem a teljes kért összeggel, de hozzájárulnak az iskola konyhájának felújításához. Elfogadták a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület szakmai beszámolóját. A 11 éve működő közösség ma már Szekszárdon 6 csoporttal dolgozik, emellett több településen is jelen van. 2025-ben számos hazai és nemzetközi versenyen értek el szép eredményeket. Szintén elfogadták a Fit Vitali Forever Sportegyesület beszámolóját, akik a rendszeres edzések mellett egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a prevencióra és az egészséges életmódra. A Fit Vital Arena rendezvényük a sport és egészség közösséget hozza össze, a Fit Vital Girls program pedig már regionális szinten is terjeszkedik, Baja, Szekszárd, Fad, Paks és Dunaújváros bevonásával. Jóváhagyták a mecénás tehetséggondozó támogatás idei pályázati felhívását is. A 2,5 millió forintos keretből a szekszárdi intézmények kiemelkedő képességű és eredményes fiataljait, valamint felkészítőiket szeretnék elismerni és támogatni. A bizottság fontos fontosnak tartja, hogy a lehetőségeihez mérten segítse azokat, akik közösséget építenek, fiatalokkal foglalkoznak, értéket teremtenek és Szekszárd jó hírét viszik tovább. Újra akciófilmé vált néhány pillanatra a megye, amikor egy férfi megpróbált meglépni a nyomába eredő rendőrök elől. Szeptember 15-én délután a helyi rendőrök Nagydorogon közlekedési ellenőrzést tartottak, amikor észrevettek egy autóst, aki nem használta a biztonsági övét. Amikor meg akarták állítani, a sofőr a rendőrök jelzésére nem állt meg, hirtelen gázt adott és elhajtott Pusztahencse irányába. A 36 éves férfi nagy sebességgel a közlekedési szabályokat megsértve közlekedett, több közlekedőt is veszélybe sodorva, és csak a szerencsém múlt, hogy nem ütött el egy kerékpárost. Az egyik kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett és kisodródott. Az autó végül egy füves területen állt meg. A sofőr és utasa megsérült, ezért a rendőrök azonnal mentőt hívtak, majd segítséget nyújtottak. A férfi váratlanul összeesett a mentősök érkezése előtt, elveszítette az eszméletét és leállt a légzése. Panker János rendőrzászlós megkezdte az újraélesztést. A mellkas kompressziónak köszönhetően a férfi rövid időn belül ismét lélegzett. Nem sokkal később megérkeztek a paksi járőrök is. Amikor a sérült állapota ismét rosszabbra fordult, Süszler Zsolt rendőrzászlós és Hausznek Attila rendőrhadnagy folytatták az életmentő beavatkozást egészen a mentők megérkezéséig. Nekik végig segítkezett Pató János rendőrzászlós is. Mentőhelikopter szállította a férfit stabil állapotban a kórházba, jelenlegi információk szerint jobban van. Az intézkedés során az is kiderült, hogy feltehetően ittasan vezetett, soha nem volt jogosítványa, nem használta a biztonsági övet és az autó műszakija is hónapokkal korábban lejárt. A menekülés során elkövetett szabálysértések és bűncselekmények miatt a paksi rendőrkapitányság eljárást indított vele szemben. A napokban ünnepelte 80. születésnapját Gyurica István nyugállományú rendőrzászlós. Pista bácsi szeptember 16-án ünnepelte 80. születésnapját. Az ünnepelt 1975. február 15-én szerelt fel a Tamási járási rendőrkapitányság közrendvédelmi alosztály állományába, mint járőr gépkocsi vezető őrvezetői rendfokozatba. 1994. április 1-től a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság Tamási rendőrkapitányság állományába fogdaőri munkakörbe került át. Aktív szolgálata során többször részesült jutalomban, elismerésben. 1997. november 30-tól vonult nyugdíjba főtörzsőrmesterként, 2018. október 23-ai hatállyal nyugállományú rendőrzászlossá léptették elő. A mostani kerekévforduló alkalmából dr. Kuti István László rendőrezredes, rendőrségi főtanácsos, a Tamási rendőrkapitányság vezetője, vezetői értekezlet keretében személyesen köszöntötte az ünnepeltet, és ezüst színű érmetárgy jutalmat adott át neki.
0: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
4: Let's get down to business.

0: Szekszárd.
1: Jó reggel, Tolna megye.
0: Megyei mozaik a Rádió Antritton.
2: A stúdióban köszönthetem a Torma Károly kitüntető címmel díjazott dr. Varga Józsefet, Szekszárd megyei jogú város önkormányzatának közgyűlésétől vehette át ezt a díjat nemrégiben. Sok szeretettel köszöntöm, dr. úr, jó reggelt.
3: Jó reggelt kívánok.
2: Az első kérdés ilyenkor mindig az, hogy egyáltalán hogy is érintette, amikor megtudta, hogy ezt az elismerést önnek ítélték oda?
3: Hát nagyon kedvezően, nagyon örülök neki, hogy megkaphattam ezt a díjat, de bármilyen olyan díj, ami az ember egy picit felhívja a figyelmet, az nagyon jó. Részben azért, mert az embernek egy hosszabb idei munkáját egy kicsit lezárja, másrészt pedig picit felhívja a figyelmet talán arra, amit végez, és ki tudja emelni esetleg azt is, ami neki segít, és ezzel talán még több hasznos dolgot tud elvégezni utána.
2: Hogyha egy kicsit visszatekintünk a múltba, akkor mennyire volt kézenfekvő, hogy ezt a pályát fogja majd választani?
3: Számomra talán az, hogy szülésznőgyógyász leszek, az kevésbé, hogy orvos az nagyon korán megfogalmazódott bennem. Mindig igyekeztem az embereken segíteni gyerekkoromtól. Talán ezt a segítő szándékot találtam a családba is, és ez magától értetődő volt nálunk, hogy másokon segítünk, és az egészségügy az pedig egy olyan csodálatos dolog, ahol tényleg az ember ezt ki tudja bontakoztatni. Másrészt pedig a műszaki tudáson, vagy a műszaki érzéken túl ez volt az, ami manualitás, ami számomra kedves volt, hogy úgy mondjam.
2: Családi minta volt az orvosi pálya esetleg?
3: Az orvosi pálya nem, de egyébként a segítőkészség az mindenképpen, azt gondolom, a családra mindig jellemző volt.
2: És mikor derült ki, hogy a szülészet, nőgyógyászat az, ami érdekli majd a későbbiekben?
3: Szerettem volna valamit jól csinálni, vagy jól elvégezni, és én úgy gondoltam, amikor ezt kezdtem, ugye mindenki azt mondta, a szülészet nem egy nagy szakma, nem egy nagyon nehéz, és ez jól tanulható, és ami még fontos volt számomra, hogy sikeres legyen. Tehát én amikor orvosta hallgatóként körbejártam az osztályokat, ugye minden osztályon gyakorlatot szervezve részt vettünk, akkor számomra az olyanok, ahol kevésbé volt sikeres az öregebbeket, nehezebb volt gyógyítani, az engem eléggé megviselt, és így jutott az a gondolat, hogy segíteni ott lehet legjobban, ahol talán sikeres is az ember, így jutottam tulajdonképpen a szülészetig. Manualitás is van benne, és ugyanakkor sikeres is, és nehéz helyzetben lévő embereken is lehet segíteni, mert akkor még együtt volt az onkológiai részleg a szülészeten, nőgyógyászaton, és hát így valahogy ez úgy automatikusan jött.
2: Akkor ennek ez is volt tulajdonképpen az a része, ami ezen a pályán tartotta, vagy soha nem fordult meg a fejébe, hogy valami újat is kipróbáljon, vagy esetleg másfele kamatoztassa a tudását?
3: Annyira széles körülvé vált a szülészet, nőgyógyászat, hogy amikor úgy gondoltam, hogy esetleg valami még kellene hozzá, akkor ezt a szülészet adta. Ha az ember belegondol, amikor kezdtem a szakmámat, nagyrészt nőgyógyászati onkológiai betegekkel foglalkoztunk, akiknek ugye segíteni kellett, daganatos betegeknek, vagy szülészeten a szülőnőknek, és amikor úgy éreztem, hogy esetleg még többet is tudnék tenni, akkor bejött az ultrahang a szülészeten belül, és ezt annyira részletesen kellett, annyira pontosan kell tudni, az ember nem is gondolná, hogy egy szülésznek mondjuk kardiológiához is kell érteni, márpedig a magzati szívnek az ismeret az elengedhetetlen ahhoz, hogy például lássuk, hogy egészséges lesz majd az újszülött vagy sem, vagy volt a másik a sebészeten belül a laparoszkópia, a hastükrözés, tehát hogy a sebészeti része is nagyon nagyot változott a nőgyógyászatnak, és ez tulajdonképpen egy ilyen tágabb lehetőséget adott számomra is, meg mindenki számára, aki ezzel a szakmával foglalkozik. Úgyhogy szerintem egy rendkívül széles, nagy spektrumú szakma lett a szülészetnőgyógyászat.
2: És talán ezt sokan nem is gondolták volna.
3: Én azért szeretem ezt hangoztatni, mert amikor kezdtük a szakmát, akkor mondták, hogy csak szülésznőgyógyász. Most azok a kollégák, akik ezt annak idején mondták, én úgy érzem, hogy nem tettek többet, vagy nem tudtak többet tenni, mint amit mi tettünk, és hát bizony a családtagjaikkal mai napig. Tehát én úgy gondolom, hogy nem csak nekik, hanem gyerekeiknek is, hát már az unokáik is a kezemből. Tehát én azt gondolom, hogy igenis egy rendkívül szép és egy nagyon nagy szakma szülészetnőgyógyászat.
2: Stúdió vendégem a Torma Károly díjjal kitüntetett dr. Varga József, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 2021 óta osztályvezető főorvosként dolgozik a Balassa János Kórházban dr. Varga József, aki Torna Károly kitüntető címet kapott Szekszárd megyei jogúváros önkormányzatának közgyűlésétől. Ott hagytuk abba, hogy egy nagyon szép szakma az a hivatás, amit ön választott magának. Miben rejlik a szépsége? Kimondottan az, amikor a betegekkel foglalkozik, vagy amikor egy megoldandó probléma jön, és arra megszületik az orvoslás tulajdonképpen?
3: Nagyon-nagyon jó a kérdés, mert már gimnazista koromban is, amikor egy matematika feladat volt, vagy egy problémát meg kellett oldani, akkor akár ilyen kettőig is, tehát én nem tudtam abba hagyni. Tehát bennem van ez alapvetően ez a probléma megoldás. Tehát én azt gondolom, hogy ez ahhoz, hogy valaki kellően ragaszkodni tudjon egy-egy dolognak a kifejtéséhez, az kell ez a készség, hogy az ember meg akarja oldani a problémákat. Szerintem az mindenképpen bennem volt, és nem csak a szülészet, nőgyógyászat terén, hanem bármilyen probléma terén. A másik része pedig én azt gondolom, hogy itt adva volt egy olyan környezet, ami igényelte azt, hogy egy picit többet tegyünk oda az asztalra ahhoz, hogy minden sikeres legyen, és kezdett úgy kinézni a dolog, hogy esetleg kevésbé marad minden olyan jó, ahogy végül is most sikerült, de én úgy gondolom, hogy nem csak én, hanem a kollégám, kolléganőim mindent megtettek azért, hogy ez a szülészet most szépen fejlődjön, megmaradjon, és remélem, hogy a továbbiakban is ez így marad, és akkor én úgy érzem, hogy ezzel sikeres voltam a díjjal együtt, vagy talán anélkül is, vagy hát igen, köszönöm a díjat, mert ez nagyon fontos volt, hogy ezt most elmondhassam, és hogy oda tehessük ezt az asztalra, de én anélkül is úgy érzem, hogy azért nagyon sokat tettünk azért, hogy ez a szülészet így szépen jól menjen, és a nőgyógyászat is.
2: Sok évtized van már ön mögött, amit itt Szekszárdon töltött, a pályáját is itt kezdte?
3: Igen, itt kezdtem a pályámat, egy hűséges típusú ember vagyok, mindig ezt szoktam mondani, és talán a hűség nem is biztos, hogy jó szó, a ragaszkodó talán az sem. Jó helyen vagyunk. Szép a Szekszárdi Kórház, amikor ide jöttem is, egy arborétum fogadott, én egy egyházi iskolába jártam, ott is gyönyörű arborétum volt Pannonhalmán. Számomra az is meghatározó, hogy milyen a környezet, és én azt gondolom, nagyon szép környezetbe érkeztem. Egy picit most már én azt gondolom, hogy ez sok ember számára nem annyira fontos, számomra még ma is nagyon fontos, és nem csak ez a környezet, hanem a millió, az emberek. Én azt gondolom, itt azért olyan emberek vannak, akik egymásra számítanak, egymásnak segítenek, és ha ilyen emberekkel vagyok körülvéve, akkor szerintem jó környezetben vagyunk. És ez nagyon fontos és meghatározó. És én is igyekeztem ilyen lenni, és azt hiszem a környezetemben is nagyon sok ember ilyen. És ezt látom bennük, és akkor én azt gondolom, hogy van teendő, és lehet velük dolgozni, és ez így van, akkor ez jól van.
2: Hát azt gondolom, hogy egy jó munkahelynek ez a legfontosabb pillére, hogy meglegyen az a háttérbázis, ami tényleg zökkenőmentesen működik, és megvan az összhang is az ott dolgozóban.
3: Így gondolom, talán néha nem minden ember próbált így, de ha ezt a környezetet, vagy ezt a példát látja a környezetében, akkor mindenki igyekszik azért olyanná válni, amilyen a környezete, vagy igyekszik olyanná, hogy ahogy elvárják tőle, és én azt hiszem, hogy sikerült itt az osztályon megvalósítanunk.
2: Rohamosan változik a világunk. Ez mennyire jellemző a szülészet nőgyógyászatra, illetve miben mutatkozik meg ez mondjuk itt Szekszárdon?
3: Nagyon sok mindenben megmutatkozik. Én nagyon szeretném a fiatalokat sok mindenre még megtanítani, vagy ha nem én tanítom meg, akkor a környezetemet igyekszem arra, hogy megtanítsák. Most én küzdök azokkal a fiatal hölgyekkel, akik úgy vállalnak várandóságot, hogy már túlsúlyosak, vagy akiknek olyan betegség van, amivel nem foglalkoznak, vagy esetleg valami hiányos dolog van. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent kell még a fiataloknak, tanulni ahhoz, hogy egészséges nemzedék nőjön fel, hogy egészséges gyerekek szülessenek, és én egy picit úgy érzem belőle, hogy ezt most serkeltenünk kell. Tehát túl sok például a túlsúlyos kismama, cukorbeteg, a nem mozgó ember, tehát vagy a változókori problémákkal jelentkezőknél. Én úgy érzem, hogy sokat elvárnak az orvostól, és maguk pedig keveset akarnak érte tenni. Ezekért önök is, mint rádióban dolgozók is sokat tehetnek. Én azt gondolom, hogy kell egy picit kommunikálnunk azt, hogy akkor lesz jó minden, hogyha mozgunk, ha az étkezés megfelelő, ha a diéta megfelelő, ha megfelelő módon élünk, akkor egészségesebbek leszünk. És ez egy fiatal korona, egy várandósnál, vagy egy leendő várandósnál, ez nagyon fontos.
2: Nagyon fontos, igen. Mennyire veszik zokon egyébként, amikor megjegyzi számukra, hogy valamint változtatni kellene?
3: Én szerintem ezt úgy kell elmondani, hogy érezze, hogy az ő érdeke. Uh-huh. Tehát igyekszünk úgy bizalmába kerülni, vagy mondom, hogy atyai módon, vagy baráti módon, vagy valahogy megnyerni a bizalmát, hogy érezze azt, hogy mi nem rosszat, nem negatívat akarunk mondani, hanem ami őt segíti. És ez sikerül, ha megnyerte az ember a bizalmát, akkor már tudja, hogy nem ellene, hanem érte, mondjuk érte tesszük, amit mondunk.
2: Mert hogy ezért vannak az orvosok, hogy értünk tegyenek. Beszélgető partneremmel, dr. Varga Józseffel jövünk vissza pillanatokon belül.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, Megyei Mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Fiatal orvosok és rezidensek oktatását, szakmai fejlődését is támogatja a 2021 óta osztályvezető főorvosként dolgozó dr. Varga József, akivel az előzőekben már beszélgettünk sok mindenről, szakmáról főként. De azt gondolom, hogy minden ember életében fontos a kikapcsolódás is. Nem tudom, hogyha erről van szó, akkor mi az, amiben megtalálja önmagát?
3: Nagyon jó kérdés, az utóbbi időben egyelőre sajnos csak a szakmában, de ha mégis valami mást kell említeni, akkor sporttól, zenén keresztül nagyon-nagyon sok minden, ami számomra nagyon fontos, vagy fontos. Épp az utóbbi napokban kerültek kezembe a régi kottáim, és egy kicsit elővettem a zongorát és a harmonikát, ez tényleg nagyon ritka, de most valahogy így adódott, és én azt gondolom, hogy ha már itt a rezidensekről volt szó, én azt is nagyon fontosnak tartom, hogy fiataloknak megtanítsuk azt, amit mi tudunk, vagy átadjuk, amit tudunk, talán még többet is szeretnék, mint amit jelenleg tehetünk, tehát én azt gondolom, hogy a lehetőségek egy picit szűkebbre szabottak, mint amit gondolnék, tehát még jó néhány rezidens jó lenne a szekszárdi szülészete és a kórházba is, akiket lehetne arra tanítani, amit mi csinálunk. Egy picit talán más a mentalitás, de aki itt maradt és aki velünk van, az csodálatosan felvette a ritmust. Nem szeretnék neveket mondani, de volt, aki egy év alatt a nemzetközi ultrahangos vizsgáját elvégezte, a szakvizsgájára gyönyörűen felkészült, és a műtéteket nagyon-nagyon szépen végzi ma is, és több ilyen kollégát vagy kolléganőt is el tudok mondani, akik a munkájukat szépen végzik. Számomra ez is nagyon fontos. Fontos az, hogy ugye a mozgás meglegyen, hogy a zenében megfelelő minőséget halljunk, és talán számomra, most már lassan egy kicsit a pihenés is fontos lenne, arra még egyelőre úgy érzem, hogy
2: kell még várni egy-két rezidensre.
3: Igen, ez fontos.
2: Akik majd jobban átveszik a munkát. Egyébként, hogyha visszatekint az elmúlt évtizedekre, akkor van olyan valamiért nagyon fontos pillanat, ami meghatározó volt a szakmai életében?
3: Hát igen, jó néhány olyan pillanat van a szakmai életemben, családban is, ami meghatározó volt a szakmámban. Én azt gondolom, hogy én azért kiemelek egy-két kollégát, nem tudom, hogy kell vagy nem kell a laparoszkópiát, amikor elkezdtük, akkor Imre doktor szerintem egy rendkívül zseniális operatőr, aki én azt gondolom még itt a végén sokkal többet tudott volna, mint amit ő elvállalt. Nagy szerencsénk volt, hogy Ausztriából két kollega elhozta azt a laparoszkópos műtétet, amit akkor még az országban nem nagyon végeztek, a mélyeltávolításokat laparoszkóppal, ezt az országban elsőként végeztük el. A méhtükrözés hiszteroszkópiát Szegeden végezte Molnár G. Béla, tőle nagyon sokat tanultam, és elsők között az országban szintén ezeket, és azóta is végezzük. Szintén elsők között végeztük laparoszkóppal a fixációs műtéteket, azt Fülöp doktor Budapesten is, én magam Szekszárdon elsőként, tehát én azt gondolom, azért jó néhány újdonságot végeztünk, és az ultrahangokban pedig jelenleg is nem hivatalos, vagy nem szükséges, vagy nem előírt módon végezzük az ultrahangokat, hanem egy nemzetközi szinten, és mindenki megfelelő minősítéssel. Tehát itt most ki kell emelnem Kovács Gábor doktort, aki velem együtt dolgozik itt, és nem EU jogviszonyban, de rendkívül szorgalmasan végzi azokat az ultrahangokat, ami hát így mondom, hogy nemzetközi szintet jelent. Én azt gondolom, hogy jók vagyunk. Egy picit lehetnénk ugyanennyire jók, egy picit többen, de hát most egyelőre ennyien tudjuk végezni így, de én azt gondolom, hogy amit teszünk, azt jól és jól szépen.
2: Beszéltünk a múltról, beszéltünk egy kicsit a jelenről. Mi a helyzet a jövővel? Milyen tervek vannak még? Vagy van-e valami konkrét cél esetleg?
3: Én azt gondolom, hogy kiforja magát, hogy ki fog jönni. Mindig az élet az mindig talál valakit, aki így mondom, mondom, hogy folytatja, amit mi elkezdtünk. Én a családban nyilvánvalóan megtaláltam azokat, akik folytatják, amit én elkezdtem. Nagy lányom és a fiam is orvosként folytatják, én büszke vagyok rájuk. És én azt gondolom, nagyon szépen végzik mind a kettőjük a munkájukat. A saját szakmájukban mind a kettőjüknek már gyereke van, unokáink vannak, úgyhogy nekünk is van még feladatuk. De én azt gondolom, az osztályunknak az életében is vannak csodálatos dolgok, amik menni fognak. Jelenleg még nem az osztály dolgozóiként, de külsősök is segítenek Szegedről, Budapestről, akik olyan minőségbe végzik a munkát, hogy az ember büszke lehet rájuk.
2: Ugyan már a nyáron túl vagyunk, de esetleg még van valami államutazás, amit majd a jövőben szeretne?
3: Igen, az mindig van egyébként, de egyelőre reálisan nem tudok ebben gondolkodni, egyelőre csak az unokáknak a segítése, vagy a fiam, lányom segítése az unokákkal számra, ez is csodálatos. Úgyhogy a feleségem mindent megtesz, hogy én ezt abszolválhassam, vagy megtehessem, de még az ő édesanyjával van feladatunk, de azt is szívesen vállaljuk, ő is csodálatos ember, és sokat segített nekünk, most egy picit nekünk kell segíteni.
2: Főorvos úr, én gratulálok még egyszer a Torma Károly kitüntető címhez, jó egészséget kívánok a jövőre, és azt kívánom, hogy a tervek, célok valósuljanak meg.
3: Nagyon kedves, köszönöm szépen, és köszönöm, hogy részt vettem ezen a beszélgetésen, és remélem, hogy kijött abból, hogy mi az osztályért, illetve a kórházért mindent megteszünk.
2: Köszönjük szépen! A Tolna vármegyei Balassa János Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosával, dr. Varga József szülész-nőgyógyásszal beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrikt. Rádió Antrikt, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: A 24. országos szőttes pályázaton hozta el a legjobb helyezést Komjáti Tamásné Ágnes, akit itt köszöntök a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek, minden hallgatónak.
2: Ágnes, honnan a szerelem a szőttesek iránt, illetve ezek elkészítése iránt?
3: Hát nagyon régóta foglalkozom szövéssel, még középiskolás koromban Bözsi Szabó István szakkörébe jártam a Babics Mihály Művelődési Központban, ahol szőnyegszövést tanultam, majd ezt követően a vászonszövést tanultam meg, és hát egy nagyon izgalmas szakma, úgy gondolom a szövés. Azt szoktam mondani, hogy egy előre gondolkodást, egy stratégiai gondolkodást kíván, ugyanis amikor az ember felveti a lánchengerre a fonalat, akkor már tudnia kell, hogy mit fog azon a felvetésen készíteni. És hát az előre gondolkodást az is jelzi, hogy hát általában 40-50-100 méteres felvetéseket készít az ember a lánchengerre.
2: Amikor az ember odaül a szövőszék elé, és már elkezdte a munkát, akkor folyamat dolgoznak az agykerekek, vagy ilyenkor annyira rutinszerűen megy már ez a feladat, hogy teljesen kikapcsol a munka közben?
3: Hát amikor már leülök szőni, egy-egy új darabot készíteni, akkor már eleve eldöntöttem, hogy mit szeretnék készíteni, mekkora méretben, milyen alapanyaggal, milyen mintákat fogok alkalmazni a szövés során, és természetesen készítek műhelyrajzot, egy tervet.
2: Honnan jött egyébként egyáltalán az ötlete annak, hogy a mindennapjainak része legyen a szövés? A családban annak idején megtalálható volt már ez a hivatás, szakma, tevékenység?
3: Hát a kéziszövést senki nem gyakorolta a családban, viszont tolnai vagyok, és hát a Tolna azért nagy textiles múlttal rendelkezik, ott volt a textilgyár, a sejemgyár. A szüleim is dolgoztak, ugyan nem szövőként, de dolgoztak a textilgyárban, és hát elég sok rokonom is, meg hát Tolnán ugye nagyon sok embernek munkahelyet biztosított a textilgyár is, a sejemgyár. Egyébként meg az édesanyám az mindig is nagyon szeretett hímezni, gyakorlatilag szerette a különböző tájegységek, főleg a kalotaszegi írásosnak a mintáit, tehát nem volt idegen tőlem a népművészet.
2: És az ön életében, illetve a munkásságában van olyan mintatechnika vagy motívum, ami különösen fontos, és mondjuk gyakorta visszaköszön?
3: Hát mivel Sárközben tanultam meg, Decsán a Sárköz Népi Iparművészeti Szövetkezetben a vászonszövést az ott dolgozó népművészetmestereitől, ezért hát természetesen a sárközi motivumokat szoktam alkalmazni a szövéseim során, viszont azt tudni kell, hogy azok a motivumok, amelyeket a sárközben is használnak, például csillag, rózsa, kerek, rózsa, ez Csomogyban is, a palócok is, tehát sok-sok tájegységben alkalmazzák, mivel ezeket a takácsoktól vették át annak idején.
2: És Ágnes, lehet ezeket a régi hagyományokat úgy továbbadni, továbbvinni, hogy közben azért valami újat és valami személyeset is beleszül az ember?
3: Igen, bár feltétele mindenképpen egy tájegységet anyanyelvi szinten ismerni kell ahhoz, hogy az ember újító szándékkal tudjon hozzáfogni a munka elkészítéséhez, és hogy a saját egyéniségét is meg tudja a textilen belül mutatni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy kis alázat is mindig nem is kicsi kell ahhoz, hogy ha én azt mondom, hogy én egy sárközi szőttest szeretnék megújítani, akkor figyelembe kell vennem a sárközben előtte készített textileknek a ritmusát, a színhasználatát, a motivumkincsét, hát összességében a kompozíciós megoldásait.
2: A szövőmesterségről beszélgetünk, jövünk vissza pillanatokon belül.
1: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
0: minden, ami szexárdi
1: és a régióban számít.
0: Ez a Rádió Antrikt, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: 2026-ban 24. alkalommal hirdett

0: 5 alkotó közül összesen 101 pályamunkából lett az öné a legjobb. Milyen kategóriában is volt ott?
1: Már úgy a legjobb, hogy volt egy nagy díj, amit egy Hevesben dolgozó, nagyon elismert szövő készített, és hát első díjat kaptam én, tehát a nagy díj után ez a következő legmagasabb díj. Mivel a tájegységi szőttesek volt a fő téma, ezért mindenképpen készítettem 3 olyan munkát, ami feldolgozta a sárközben régen alkalmazott deszkáskás és szeretes mintákat. Ez 3 munka volt. Itt inkább egy hagyományosabb szellemiségben készítettem ezeket a munkákat, és a negyedik munka, amire igazából szerintem az első díjat kaptam, az a sárközi bíborvégek mintájának a feldolgozása, és feldolgoztam egy olyan bíborvég mintát, amit egyébként régen keresztemes hímzéssel készítettek, és alkalmaztam egy új technikát, ami a kilim technika és a szeretes technikának az ötvezetével alakult ki, és így meg tudtam valósítani azt, hogy az elkészített munkám az 2 szín oldalas legyen, tehát mind a 2 oldala egyformán
0: értelmezhető. Azt a mindenit, azért ez tényleg elismerésre méltó. Egyébként szereti használni az ilyen újításokat, új dolgokat a mindennapi munkája során is? Vagy ez egy ilyen egyedi alkalom volt, hogy tényleg egy egyedi alkotás szülessen?
1: Nem, szeretem alkalmazni, szeretem használni, és hát úgy gondolom, hogy a mai lakáskultúrába kellenek azért ezek az újító munkák is. Nyilván nagyon fontos, hogy ismerjük a hagyományos motivumokat, hagyományos technológiákat, de hogyha van egy olyan ötlet, ami nem sérti az elődöknek a munkásságát, akkor nagyon szívesen alkalmazok új technikákat is.
0: Emlékszik az első pillanatra a szövőszék mögött?
1: Arra emlékszem, hogy az első fizetésemből vettem egy szövőszéket, amihez még a szüleim adtak kölcsön 500 forintot annak idején.
0: Mennyi volt egy szövőszék akkor, Ágnes?
1: 2000 forint.
0: Mai viszonylatban ez azért... Gondolom, jócskán a töredéke.
1: Jóval több, igen.
0: Van valami álom, ami még jó lenne, hogyha megvalósulna így a közeljövőben?
1: Hát azt szoktam mondani a férjemnek, hogy az eddigi munkáim során olyan sok fonalat vásároltam mindig az ilyen díjakon kapott pénzeimből, hogy ezeket mindenképpen szeretném eldolgozni, és erre azt szoktam mondani, hogy akkor valószínűleg 100 évig fogok élni.
0: Hát mindenféleképpen legyen így. Egyébként mi az, ami ennyi év után még minden alkalommal magával ragadja? Mert gondolom, hogy az ember azért ül oda a szövőszék mögé, mert hogy magával ragadja a pillanat, illetve az a tevékenység, amit végez.
1: Az az igazság, hogy a szövéshez nagyon fontos a precizitás, a pontos munka, és ez annyira leköti az embernek a figyelmét, hogy igazából a kikapcsolódásnak egy nagyon fontos és jó formája maga a szövés, és hát nyilván, amikor valami új ötlettel áll elő az ember, és egy új dolgot készít, akkor nagy várakozással és nagy szorgalommal szövi, hogy minél előbb le tudja venni a szövőszékről, de aztán az is előfordulhat, hogy a terv szép volt, és maga az elkészült munka nem annyira sikerül, de azért a legtöbb esetben általában eredményes.
0: Ebben biztos vagyok, de azért abban is, hogy talán volt kudarc élmény, ami tényleg egy ilyen nem jól sikerült darabot hozott, az nem vette el a kedvét?
1: Egyáltalán nem, sőt azt szoktam mondani, hogy az egyik legfőbb jó tulajdonsága egy szövőnek, hogyha tud fejteni, és ezt szó nélkül megteszi. Tehát gyakorlatilag be kell ismerni, hogyha hibázott az ember, vagy nem figyelt, vagy az, amit kigondolt, az nem olyan, mint ahogy megálmodta, akkor ezt el kell fogadni, és újból
0: nekiállni.
1: A feladatot, amit elrontott.
0: Azt már mondta, hogy erre az országos szőttes pályázatra több munkadarabbal is készült. Ezek mekkora darabok így terjedelemre, és mennyi idő kellett ahhoz, hogy elkészüljenek?
1: Hát ezeket most, mivel bokaszalag szakadásom volt, ezeket ezért csak a kis paraszt szövőszékemen készítettem, tehát a három az

0: 70 centi széles és ilyen 140-160 centiméter hosszú, körülbelül ez a három darab, a másik pedig egy 50x100 centiméteres asztali futó, mivel a bíborvég mintával készített asztali futónál maga a technika az azt is jelentette, hogy körülbelül 50 darab kis csévével dolgoztam, tehát egy nagyon aprólékos munka volt, de ennek ellenére én nem szoktam túl sok időt szánni pályamunkákra, úgy gondolom, hogy amikor megvannak az ötletek, megvannak a tervek, akkor egy körülbelül két és fél hetet szánok a pályamunkákra, mert utána végzem az egyéb más feladataimat.
1: Szőttesek a fókuszban, de jövünk vissza velük hamarosan.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok, minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A sárközi szőttes kincs legszebb hagyományainak megjelenítésért, a sárközi bíborvég hímzés motívumainak színálásokban és formában szőttesekbe átültetett alkotásaiért érdemelte ki az első helyet a 24. országos szőttes pályázaton Komjáti Tamásné Ágnes, akivel már sok mindenről beszélgettünk, többek között arról is, hogy milyen motívumokat használ szívesen, mennyi ideig tart egy-egy darabnak az elkészítése, de Ágnes, mit is tehetünk azért, vagy mit tehet azért, hogy ez a szövés tudás minél nagyobb legyen? Van esetleg továbbképzés, ahova jár, vannak fórumok, amelyeken részt vesz, ahol mondjuk új információkat, új technikákat lehet elsajátítani, vagy itt már abszolút nincs erre szükség?
3: Ugye ez a pályázathoz kapcsolódott egy konferencia is, ahol előadó is voltam, ahol pont arról beszéltem, hogy milyen fontos az, hogy a szövők legalább egy tájegységet alaposan megismerjenek, és annak a mintakincsét, annak a technikáit, technológiáját. Szoktam járni Budapestre, Hagyományok házába, ahol a Takács hallgatóknak tartok sárközről előadást, és ugye a Csóri pályázatnak köszönhetően most egy Mester és Inas programban is részt veszek.
2: Tehát akkor fejlődni mindig van hova, de ha nem fejlődni, akkor továbbadni azt a tudást, ami már önbe szorult. Hogyha a kézművességről beszélünk, azért a mai rohanó világban munka mellett lehet, hogy az embernek nincs erre ideje. Mit tapasztal? Van, aki hobbi szinten próbálja ezt elsajátítani?
3: Én azt gondolom, hogy igen, természetesen, sőt, hát a többség egyébként hobbi szinten foglalkozik vele. Az igazság az, hogy ma a népi tárgyalkotó kézművesek nem igazán tudnak főállásban megélni a legkülönbözőbb tevékenységekből is, tehát itt a szövésre, hímzésre, akár még a fazekasságra is gondolhatunk, bár ott még azért akadnak olyanok, akik vállalkozóként tudnak ebből megélni. Én azt hiszem, hogy ma a legkülönbözőbb foglalkozásoknál is nagyon fontos az, hogy az embernek legyen valami olyan elfoglaltsága, ami kizökkenti a mindennapi igazán zajló és nem mindig nyugodt életből. Valamint nagyon fontosnak tartom azt, hogy amikor az emberek nyugdíjba mennek, akkor legyen egy olyan hobbiuk, amivel értelmesen el tudják tölteni az idejüket.
2: És sikerül megszólítani a fiatalabb generációt is?
3: Igen, vannak fiatal szövők is, most itt a konferencián is voltak fiatal szövők. Nagyon érdekes, két irányt lehet látni, van, akit érdekel igazából a hagyományos tájegységi textileknek a megismerése, de van egy másik irány, akik az internetről vesznek le nyugati mintákat. Én személy szerint azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy azt a fajta örökséget, amit a magyar lakta területeken, vagy a Kárpát-medencében, ami megtalálható, azt mindenki a saját helyén, vagy a választott tájegységében próbálja megismerni, és próbáljon abból építkezni.
2: Hát én ehhez az építkezéshez önnek jó egészséget kívánok. A Király Zsiga Díjas népi iparművésszel, Komjáti Tamásné Ágnessel beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégem a távközlési szolgáltatásokat nyújtó cég ügyvezetője, a TAR Kft-től érkezett hozzám TAR János, akit sok szeretettel köszöntök, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, én is sok szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
2: Egy cég, amely 36 éve van jelen a város, illetve a környék, sőt, most már az ország életében is, talán nem erős túlzás ez. Jól gondolom, jól mondom?
3: Hát igen, azért legyünk szerényebbek, egy kicsit 450 településen, így egy kicsit a Nyugat-Magyarországtól, a déli oldalon egészen az M5-ösig, mondjuk Móra-Halomig.
2: Meginduláskor cél volt már az, hogy ennyire terjeszkedjenek majd, vagy ezt hozta az élet?
3: Nem, abszolút nem ezt hozta az élet.
2: Sok-sok díj és sok-sok elismerés van már a cég háta mögött. Hónap elején például Tolnavár megye önkormányzata idén is átadta a kitüntető díjait, így az idei évben a Bazsonyi Arany Mecénás díjat a TAR Kft. Vehette át. Hogy érintette ez önt, illetve a családot, a céget, cégvezetést?
3: Hát, aki ismer engem, azt tudja, hogy nálam ez a fajta társadalmi szerepvállalás, ez fontos, és ez nekem valahol természetes is, mert naponta döntünk kolléganőmmel közösen a múltból eredően is, és a éppen nap mint nap bejövő kéréseknek próbálunk eleget tenni, az ilyen támogatásoknak, és ebben most nem nagy támogatásokra kell gondolni, de a sok kicsi, azt gondolom, az sokat jelent, és ami a legjobb az egészben, az a végén lévő köszönő levél, vagy egy köszönő e-mail, vagy bármi, az tartja az emberbe a lelket, vagy éppen, hogyha kimegy az ember egy kosár meccsre, és ott a csillogó szemek, vagy éppen a kézfogások.
2: Néztem a Facebook oldalát, ott volt egy fél mondat, fontos, hogy jó dolgok mellett álljunk. A jó dolgok, ezek mit jelentenek? Milyen, vagy mi alapján mérlegelnek egyáltalán, hogy mi az a dolog, ami mögé odáll a TAR Kft.?
3: A jó cél. Abszolút. Illetve a hagyományok. Ahogy mondtam, nekünk, mondjuk ez kis hálószobatitok, de...
2: az is mindig fontos, erre kíváncsiak az emberek.
3: A múlt az végigrögzítve van. Tehát tudjuk, hogy kinek, mikor, milyen támogatást adtunk, és azt is tudjuk, hogy az milyen célszolgált, és mi lett annak az eredménye, hogy mi valósult abból meg. Tehát én egy harci falunapra szívesebben adok támogatást, mint egy olyan valamire, aminek nincs egy körvonalasztó megfogható része. Vannak olyan jellegű támogatáskérések is, amelyekben belelátunk, vagy éppen lehet, hogy a jó embere ismeret kapcsán mögé látunk, és azt érezni kell, nem tudom másképp mondani, illetve hát van mellettem egy nagyon régóta egy kolléganőm, aki szintén ezt érzi, és már ahogy valaki mondjuk bejön az ajtón, vagy ahogy megír egy levelet, abból már mi általában lehet, hogy ránézésre eldöntjük, hogy ez majd
2: támogatandó-e, vagy nem.
3: Így van.
2: Gondolom azért a hála megvan, azon szervezetek, önkormányzatok, sportklubok részéről, akik mögé odaállnak.
3: Igen, mindenképpen. Nem szoktunk hálára vágyni, csak egyszerűen egy köszönöm. Az
2: jó leső érzés. Elegen,
3: jó leső érzés. És az, amikor az ember kimegy a csarnokba, és ott akár egy kisgyereknek, amikor a pontdobó versenybe kap egy hátizsákot, benne egy kulaccsal, ők úgy tudnak örülni, hogy ezt el nem lehet mondani.
2: Igen, ott van az öröm az arcukon, az biztos. Hát sok-sok esemény van már a TAR Kft. Háta mögött, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antritt, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: 1990-ben alakult a cég, a TAR Kft. Távközlési szolgáltatásokat nyújtó cégről beszélünk. TAR János ügyvezetővel beszélgetünk, aki szerintem a sok-sok év alatt már számos elismerést vett át. 17. alkalommal rendezték meg a kiváló kiszolgálás program keretében azt a megmérettetést, ahol szolgáltatók munkáját díjazták tulajdonképpen. A 2025-ben legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó cégek közé a TAR Kft. Is oda került. Első helyen végeztek például a nagyvállalatok kategóriában, második helyet kapták meg a telefonos ügyfélkiszolgálás, illetve szintén második helyet az elektronikus ügyfélkiszolgálás kategóriában. Ez is mutatja talán, hogy önöknél is fontos azért még a mai napig is a személyes kapcsolat. Hát a digitális világ rohamosan fejlődik. Tartható ez a kettő így együtt egymás mellett, vagy van amelyikre nagyobb hangsúlyt fektet a cég?
3: Hát abszolút a képzés nálunk nagyon-nagyon fontos, és pont a képzéseknek köszönhető az, hogy ilyen jól kiszolgáló kolléganőkkel és kollégákkal bír a cég. Ebbe a verseny megmérettetésben másodszor szerepeltünk, két éve volt ugyanilyen megmérettetésünk, összesen több mint 20 kolléganőnk kapott elismerést. Egyébként ezek próbavásárlások, próbatelefonálásokból csinálják ezeket a fölméréseket, és amikor a kolléganőim átvehették ezt a díjat, az volt benne a legjobb érzés, és azt látni, azokat az arcokat, illetve hát egy közös fotóba, azóta is az egyik legjobb céges belső téma.
2: Hát igen, azért az elismerés mindenkinek jól esik, de azért az elmúlt 3 év gyakorlatához hasonlóan vizsgálták nem csak a klasszikus ügyfélkapcsolati csatornákat, hanem a közösségi médiában zajló interakciót is. Ma már elengedhetetlen, hogy az ember ott legyen a közösségi médiában. Nehéz ennek megfelelni, hogy ebben a rohanó világban még erre is jusson idő, hogy ott is megmutassa magát a cég?
3: Hát nem könnyű. Ez egy külön szakma, én azt gondolom, és ebben nem titok, nyilván külsős segítségeket veszünk igénybe, illetve jó magunk is alkalmazunk olyan influencer kollégákat, illetve amikor követelmények megfelelő videós kollégákat, akik a fiatalkoruk, hát én nem akarom jellemezni, de csoda, hogy mit művelnek egy 3 perces fölvételből pillanatok alatt, úgyhogy
2: Meglepődünk rajta,
3: ez az én korosztályom még hozzá volt szokva, vagy a vágáshoz egy számítógép előtt, tehát ők majdnem, hogy a telefonjukon megcsinálják ezeket akár videókat, akár hanganyagokat.
2: Egyébként ezek a tartalmak kimondottan az erre szakosodott kollégáknak a gondolatai mentén alakulnak, vagy azért ön is beleszól, hogy mi az, amit szeretne viszont látni?
3: Hát én annyiban tudok beleszólni, hogyha az egy-egy esemény, amit tudok, hogy jövőben, a következő időkben azokat jelzem a kollégáknak, hogy erre légy szíves, hogy ezt itt kerüljön föl, tehát én ennyiben szoktam csak beleszólni. A formátumot az teljesen ők adják mögéje, illetve nyilván a külső segítségek is megmondják, hogy mire kell nagyobb hangsúlyt fektetni, és melyikkel hány kattintást érünk el, tehát...
2: Hát igen, ezek a mérvadó számok ezeknél a bejegyzéseknél.
3: Olyannyira mérvadók ezek a számok, hogy erről havi jelentést kapok, és minden egyes vezetői megbeszélésen erről beszélünk, tehát...
2: Nehéz volt ezt hozzászokni, hogy ez most már a mindennapok része?
3: Hát először csak a maga a szóróanyagjainkat kellett megismernem jobban, hogy mit is látnak az ügyfelek, meg mit is fognak látni az elkövetkezendő időkben, de most már ez eléggé szerteágazó, és nagyon sok rétű lett.
2: Egy cég életét sok minden befolyásolja, jövünk vissza hamarosan.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: A TAR Kft. Ügyvezetője Tar János a vendégem, aki már 24 éve áll ügyvezetőként ennek a cégnek az élén. 1990-ben alakult, akkor 12 alkalmazottal indult a társaság, hogyha jól kutakodtam, ma pedig már 300 környékén mozog a munkavállalóinak a létszáma. Ez már azért nem a családias kategória. Meg lehet őrizni a családias jellegét a cégnek, amikor már ennyi foglalkoztatottja van?
3: Hát nehéz, bár évente mindig van egy-egy olyan alkalom, amikor mindenki találkozik mindenkivel, ez a bizonyos karácsonyi bulink, vagy hát általában december első péntekén szoktuk rendezni ezt a összejövetelt, akkor van egy olyan érzés, amikor az ember kiáll egy ilyen csapat elé, hogy bizony nagyon nehéz megszólalni, és erre külön nagyon sokat készülök, ezt tudják a kollégáim is, már előtte egy hónappal megküldi mindenki minden terület a saját témáját, hogy miből szeretne, hogy az én évvégi beszédembe szemezgessek, tehát ami ott elhangozzon. És bizony, hát ilyen létszámnál már nehéz nyilván a neveket is megjegyezni, megtanulni, de hát sose szabad elfelejteni, hogy honnan jöttünk. Azért van egy másik ilyen rendezvényünk is, ami csak 5 évente kerül megrendezésre, az pedig az évfordulós, és ott pedig a dolgozók hűségét szoktuk díjazni, és hát igen, tavaly volt a 35 éves, azért szerencsére jó pár kollégánk 35 éve itt dolgozik, és ilyenkor még a nyugdíjasok is eljönnek, úgyhogy az még egy olyan érzés, amit mindenkinek kívánok.
2: Itt vagyunk az őszben, ilyenkor már úgy kezd az ember számot adni az évéről. Mik a tervek a jövőre nézve, hogy sikerült egyáltalán a 2026-os év, mit lát eddig?
3: Azt gondolom, hogy a terveink, amiket tavaly novemberben elfogadtunk, a terveinket körülbelül tartjuk, hozzuk. Tehát én az értékesítésben, illetve az egyéb beruházásainkban is úgy haladunk, ahogy szerettünk volna. Egy beruházásainkban volt egy néhány hónap lemaradás, vagy késveindulás, de sales aktivitással próbáljuk behozni. Tehát nekünk azért a egy-egy üdülő területen, vagy más területeken is a nyár, illetve az ősz a szezon, tehát azért próbáltuk azt, hogy a fejlesztéseink azok mondjuk a nyár elejére elkészüljenek. Ez többé-kevésbé nyár eleje végére sikerült is, és így tudtunk elindulni újabb területeken a szolgáltatással.
2: Én azt kívánom a jövőre nézve, hogy még számos elismerés várjon a cégre. Kitartó munkát kívánok sok-sok lelkes munkatársal, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és természetesen gratulálok még egyszer az elismerésekhez.
3: Köszönöm szépen.
2: A TAR Kft. Ügyvezetőjével, Tar Jánossal beszélgettem.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Rádió Antrit. Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
1: Magazin műsorunk végéhez érve megköszönöm figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió fontosabb eseményeit hallotta. Bízom benne, hogy önnek is kellemesen telt ez a két óra. Várom az érdeklődését, a témajavaslatait. Írja meg, mondja el, miről, kiről hallana szívesen. További szép vasárnapot, Gulyás Anita vagyok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittal.
2: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
0: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
2: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
0: Jó hétvégét!
2: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
0: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Szeren beköszönt a csillagászati ősz, az ELTE tiszteletbeli díszdoktora Red Krasznahorkai. Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását bonyolítják le, írta a miniszter. Hozzátette, a szakembertől azt várja, hogy nemzetközi környezetben szerzett tudását a magyar közösségi közlekedés hatékony fejlesztése terén hasznosítsa. A korszerű közigazgatáshoz nem alispánokra, főispánokra, vármegyékre van szükség, ez azonban nem azt jelenti, hogy a megyei struktúra megváltozna, mondta a miniszterelnök szombaton országjárásának pécsi állomásán. Magyar Péter kijelentette, fontosak az önálló, független önkormányzatok, de politikai kifizető helyekre nincs szükség. Azt mondta, jelenleg zajlik a megyei közgyűlési hatáskörök és intézmények átvilágítása. A miniszterelnök szerint nem túl hasznos az intézményrendszer. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől, az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Bár a meteorológiai szempontból nézve már az őszben járunk, az időjárás szeptemberben még sokszor a nyarat idézi, viszont hamarosan csillagászati szempontból is beköszönt az ősz, vagyis elérkezik az őszi napi egyenlőség. Erre 2026-ban, szeptember 23-án hajnali 2 óra 5 perckor kerül majd sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
2: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
3: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctam folyamra, Gabikám, de egyedül. És a férjed? Remélem, hogy már ott vár. Én pénteken este már hullafáradt vagyok. Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat. És mégis honnan jött ez az ötlet? A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában. És ki a tánctanár? Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz.

0: Hungaroring.hu weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Rádió. Andrét.

A Rádió Antrét.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolna vármegyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolna vármegyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
3: Október 2-án minden út játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Szerdán beköszönt a csillagászati ősz. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszönt ma hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Vitézi Dávid Böde Csabát, a Magyar Vonatflotta ZRT eddigi vezérigazgatóját kérte fel a Közlekedési és Beruházási Minisztérium közösségi közlekedésért és vasútért felelős államtitkárának. A tárca vezető ezt a Facebook oldalán közölte szombaton. Böde Csaba az augusztus elején létrehozott Magyar Vonatflotta ZRT vezérigazgatójaként kezdte meg annak a rendszernek a felépítését, amelyben a következő évek új vasúti járműveinek beszerzését és finanszírozását

0: sor. Ez az a pillanat ősszel, amikor a föld tengelye nem dől a nap felé, de az ellenkező irányban sem, így közel egyenlő a nappal és az éjszaka hossza. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták pénteken Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjas írót. Krasznahorkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, és név szerint megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárá. Beszédében az egyetemes egészről, a világ megismeréséről, a kilátástalanságról, a hétköznapi valóságról és a képzelet összeomlásáról is beszélt. Kifejtette, hogy a jutott el az univerzum iránti érdeklődéstől az emberi hétköznapi világba való visszazuhanáson át egy mély, tárgy nélküli kiábrándultságig.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső, zápor több helyen is előfordulhat. Északon és az Alföldön sok felé megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
3: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szévédő kéne nekünk.
7: Ön milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovas kocsival vagyunk, kérem?
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Ez
10: a Rádió Antrit.
0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Testvérvárosi delegációt fogadott Berlinger Attila. Időközi polgármester választás Bátaszéken, vasárnap akár 30 fok is lehet. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. A Dombóvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége és könnyű testi sértés

0: sérüléseket szenvedett. A fiatal felnőtt vádlott által a város központjában, forgalmas helyen, délutáni időpontban tanúsított erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása az utcán tartózkodókban megbotránkozást és riadalmat keltett, ezért a vádlottal szemben a járási ügyészség halmazati büntetésű közérdekű munka kiszabását szorgalmazza a dombovári járásbíróságnál. Több mint 30 éve ápol szoros kapcsolatot Szekszárd és a német Bietigheim Bissingen városával. A testvérvárosi kapcsolat a helyi gimnáziumra is kiterjed, aminek keretében a városi gimnázium diákjai látogattak el Szekszárdra. Őket és kísérőjéket fogadta a városházán Berlinger Attila polgármester, akit arról kérdeztünk, mit is jelent ez a város életében.
1: A testvérvárosi kapcsolatoknak talán az egyik legfontosabb és alapvető célja, hogy a fiatalok, a következő generáció is megismerje azt, ahogyan Európa felépült, és ahogyan egy nemzetek közötti együttműködés egymás kultúrájának, hagyományainak, szokásainak a megismerése a lehető legjobban fiatalkorban tud már kialakulni. Nagyon örülök neki, egy német testvérvárosunkkal már igazából a kapcsolat kezdete óta, lassan most már 40 éve lesz a hivatalos kapcsolat felvételnek, nagyon sok intézmény és iskolai kapcsolat is elindult már. A zeneiskola az első közé tartozott, amelyik a Bietigheimi Zeneiskolával kialakította a kapcsolatait, de ezekhez tartozott a Garai János Gimnázium is, ahol már a 90-es évek óta folyamatosan cserediák találkozások zajlottak. Ez is természetesen az emberektől, azoktól a vezető személyektől függ, iskolaigazgatóktól, tanároktól, akik ebben szívüket, lelküket beleadják, és időről időre mindig örömünkre olyan bietigheimi tanárok kerültek ennek az élére, akiknek vagy valamilyen kötődésük van Magyarországhoz, akár Magyarországról származnak. Több ilyen kiváló pedagógust is megismerhettem én az elmúlt 25 év alatt, és most megint olyan pedagógusok vették szárnyai alá Kim Bietigheim ezt a kapcsolatot, amelynek örömmel ad mindig otthont városunk. Összegezve azt gondolom, hogy mindkét város elszánt abban, hogy az ilyen típusú kapcsolatokat segítse, ápolja, felhívja a fiatalok figyelmét, hogy úgy tudunk egy békés, egymás iránti tiszteletet és megértést tanúsító világot felépíteni, ha szánunk is arra energiát, hogy megismerjük a másik felet. Ez egy magyar és német viszonylatban viszonylag könnyebb, de én azt gondolom, a többi testvérvárosainkban is vannak hasonló, nagyon jó kapcsolatok. Ezekre a kövőben is nagy figyelmet fektetünk.
0: A Garai János Gimnázium már a 90-es évek óta tart fenn kapcsolatot a bietigheimi Elental Gimnáziummal. A rendszeres cserediák programról Huszárik Imre igazgató beszél.
2: Bietigheim Bissingennel nem csak Szekszárd városának van partner kapcsolata, hanem a Garai Gimnáziumnak is, az ottani Elental Gimnáziummal, és ez is már több mint évtizedes múltra tekint vissza. Természetesen több kollégán átívelő személyes partner kapcsolat révén, és hát a jelenlegi kapcsolatnak német részről egyértelműen a valamennyire magyar származású Rudi Hartmann a motorja, míg a Garai Gimnázium részéről pedig igazgatóhelyettes kolléganőm Toronyi Gyöngyi a kontaktszemély és aki szervezi a partner kapcsolatot. Ez alapvetően abból áll, hogy a mi diákjaink egy csoportja, természetesen tanári kísérettel, egyhetes látogatást tesznek általában a tanév végén, június elején Bietigheimban, és ott az ottani partner gyerekek családjainál kerülnek elszállásolásra és vendéglátásra, ott szerveznek nekik programokat városban, város környékén, és ezt a látogatást viszonozzák ilyenkor a szüreti fesztivál idején. Úgy gondoljuk, hogy ilyenkor érdemes leginkább Szekszárdra jönni a külföldieknek, ahol legtöbb programot, legtöbb látványosságot tapasztalhatják, és tényleg belekóstolhatnak egy kicsit a helyi kultúra, illetve a környékbeli kultúra ízeibe, látványába. Részt vesznek a gimnázium tanulóival együtt a szüreti felvonuláson is, ezzel is bemutatva azt, hogy összetartozunk, immár tényleg évtizedek óta. És hát ezen kívül azért a tanárok között is vannak, ha úgy tetszik, privát kapcsolatok is, amelyek erősítik ezt az iskolai együttműködést.
0: Időközi polgármester választás és roma nemzetiségi önkormányzati választást tartanak Bátaszéken 2026. szeptember 20-án, vasárnap 6 és 19 óra között. A település jövőjét és vezetését meghatározó kiemelt fontosságú politikai és társadalmi eseményen 4 független jelölt van: dr. Béres Judit, Kovács Norbert, dr. Kostyál Előd és Zsikó Zoltán.

0: Budapesten. Szeptember 20-án Bátaszék valamennyi, összesen 5 szavazókörre működni fog. A lakóhely szerint szavazók száma 5081. A választópolgárok a polgármester választáson 1 szavazólapot kapnak, a roma nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán pedig azok vehetnek részt, akik legkésőbb szeptember 11-én 16 óráig kérték a roma nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vételüket. A Wuschinski Mór Múzeum adott otthont a Magyar Művészeti Akadémia pécsi regionális műhely rendezvényének. A program könyvemutatóból és kiállítás megnyitóból állt, amelyek középpontjában 5 olyan alkotó munkássága szerepelt, akik nem csupán a munkacsoport tagjai, hanem a népművészet mestere cím tulajdonosai is. Ismert és elismert tárgyalkotók, akik az évtizedek során összegyűlt szaktudásukat könyvekben, tanulmányokban jelentették meg, így íróként is szerepet vállaltak, mondta dr. Fuchs Márta népre. Rajzos múzeológus, a kiállítás kurátora. A rendezvény a könyvbemutatókkal indult, majd azzal összhangban nyílt meg a Kézzel, szívvel, lélekkel című időszaki kiállítás, ahol a népművészet mestereinek, Decsikis Mária a gyöngyfűzőnek, Gosztanyi Zoltán fa és csontfa faragónak, Kozák Éva keramikusnak, Lőrince Tel textilművésznek és Szatyor Győző fafaragónak az alkotásait lehetett megtekinteni. A kiállítás megnyitón a Wuschinski Mór Múzeum igazgatója, Ódor János Gábor és dr. Fusz György Szekszárd alpolgármestere köszöntette a vendégeket. Az ünnepi alkalmon a Bátai Pántlika zenekar muzsikált. A kiállítás nyitvatartási időben szeptember 15 és november 15 között látogatható. Vasárnap eleinte mindenhol a napsütésre lesz a főszerep, délután kezdődhet északnyugat felől erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Északon, északkeleten megélénkülhet a nyugati, délnyugati szél. Hajnalra 5 és 15 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 25-30 fokot mérhetünk. Szekszárdon és a Vételkörzetben vasárnap hajnalban 14, napközben 30 fok várható.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
3: Elhangzottak a déli hírek, ezzel pedig hivatalosan is belevágunk a vasárnap délutánba. Remélem jut ma egy kis idő a pihenésre, a családra, a kikapcsolódásra, vagy éppen arra, amire hétközben nem mindig van lehetőség. Tartsanak velem!
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

kedvencei és a tegnap slágerei ezt a Rádió Antrit. Hogyha Tolnavár megyében ma szabadtéri programot terveznek, akkor érdemes kihasználni a nap első felének kellemes nyáros időjárását. A hét utolsó napja ugyanis még kifejezetten melegnek ígérkezik, Szekszárd környékén is akár 28 fok körüli maximumokra számíthatunk. Ma eleinte a napsütésé lesz a főszerep, legfeljebb fátyó felők szűrhetik időnként a napfényt, a nap folyamán azonban fokozatosan változik az égkép, délután északnyugat felől egyre több felhő érkezik, miközben csapadék napközben még nem valószínű, a nyugati-délnyugati szél helyenként megélénkülhet. A változás viszont vasárnap éjszaka megérkezik, holnapra virradóan egy hideg front vonul át az országon, amely elszórtan esőt, záporokat, néhol pedig zivatarokat is hozhat. Napközben már szakadozik a felhőzet, de főként az észak-keleti ország részben lehet számítani újabb futózáporokra, esetleg zivatarra. A front mögött a szél is erőre kap, sokfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat az északnyugati szél. A hőmérséklet is jelentősen visszaesik, hétfő délután már csak 18 és 24 fok közötti maximumokra számíthatunk.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy mai programmal jövök a folytatásban. Különleges jubilómi programmal készül a Szekszárdi Muslinca Kórus, az együttes 20 éves fennállását ünnepli méghozzá egy nagyszabású bemutatóval. A jubilómi műsora a mai napon délután 17:30-kor kerül sor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében a Szekszárdi Szüreti Napok programjaihoz kapcsolódva. A férfi kórus 2006 tavaszán alakult, akkor még a Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza keretében Lányi Péter zongora művész vezetésével. Az együttes repertoáriában fontos helyet kap a bor és természetesen a szekszárdi bor dicsérete is. Dalai között ismert költők verseire épülő művek és népszerű népdalok dallamaira készült feldolgozások egyaránt megtalálhatók. A 20 éves évfordulóra egy új darabbal is készülnek, bemutatják Kispál István, a Vidám Borisszák Borvirág kantáta című művét, amelyhez több közreműködő művész is csatlakozik. A 20 éves jubileum egyben egy hosszabb közös történet ünnepe is egy olyan szekszárdi közösségé, amelynek műsoraiban a zene mellett a borvidékhez és a városhoz való kötődés is fontos szerepet kap. A rendezvény a szüreti napok részeként várja a közönséget.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen?
4: Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
5: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
6: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
5: Nyaralást? De jól megy valakinek.
6: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
5: Aha, így már értem.
7: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
8: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Jöjjön egy kis 90-es évekbeli hangulat. Korona neve bizonyára sokaknak egyet jelent a klasszikus Eurodance dalokkal és azokkal az időkkel, amikor egy-egy refrént az egész ország együtt énekelt. Most pedig következzen egy igazi retro kedvenc itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Mindjárt jönnek a friss hírek, aztán folytatjuk a vasárnapi zenélést. Maradjanak velünk, hamarosan újra együtt leszünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbörzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?

0: és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból adódik, hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki Kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csak nem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látó távolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen feltárt tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma délután északnyugat felől egyre több felé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és késő este északon északnyugaton eső zápor töpén is előfordulhat. Északon és az Alföldön sokfelé megélénkülhet a nyugati délnyugati szél, délután 26-30 fokot mérhetünk.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
3: A hírek után újra itt vagyunk, és már a délutánba fordultunk, ha lehet. Ma még ne gondoljunk a hétfőre, inkább használjuk ki ezt a vasárnapot egy kis pihenésre és jó zenére. Töltsük együtt ezt az órát is.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétfő.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A fiatal énekeseké lesz a főszerep szeptember 26-án Szexárdon, ekkor rendezik meg ugyanis a Gemenc Hangja 2026 énekversenyt. A megmérettetésnek a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényterme ad otthont, a verseny délelőtt 10 órakor kezdődik. A szervezők nappali tagozatos diákokat várnak, akik popdal vagy musical kategóriában szeretnének színpadra állni. A versenyzők több korcsoportban indulhatnak, külön kategória van a 6 és 9 év közötti gyerekeknek, a 10 és 13 éveseknek, a 14 és 17 éves fiataloknak, valamint a 18 év feletti nappali tagozatos diákoknak. Duett kategóriában is lehet nevezni. A fellépőknek egyetlen dallal kell készülniük, amelynek lehetőség szerint 4 percnél rövidebbnek kell lennie. A produkciók zenei alapra hangzanak el, a szervezők pedig egységes hangtechnikát biztosítanak. A verseny értékelése több szempont alapján történik, a szakmai zsűri tagjai között pedig színésznő, énekművész, jazz énekes és színész is helyet kap. A versenyzők arany, ezüst és bronz minősítést kaphatnak, emellett külön díjakat is kiosztanak, és természetesen gazdára talál a Gemenc Hangja fődíja is. A rendezvény nyilvános és ingyenesen látogatható, a nevezési határidő pedig szeptember 21-e. A jelentkezési lapokat pedig a Babits Mihály Kulturális Központ honlapjáról lehet letölteni és elektronikusan beküldeni.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon! Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy érzékeny és sok családot közvetlenül is érintő témával folytatódik az Egészségszabad Egyetem program sorozata Szexádon. Szeptember 30-án, szerdán délután 5 órától a demenciáról, azon belül is egy különösen fontos kérdésről lesz szó. Mit érez maga a demens beteg? A téma azért is érdekes, mert amikor a demenciáról beszélünk, sokszor elsősorban a hozzátartozók oldaláról közelítünk. Arról beszélünk, hogyan lehet segíteni, hogyan változik meg a mindennapi élet, és milyen nehézségekkel találkozik a család. Ez az előadás azonban elsősorban arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy közben mi történhet magában a betegben. Mit élhet át, hogyan érzékelheti a környezetét és a saját helyzetét. Az est előadója Kollár István filmrendező, az Alzheimer című díjnyertes filmalkotója, valamint az Alzheimer Segítő Egyesület elnöke. A téma tehát nem csak szakmai, hanem személyes és emberi oldaláról is megközelíthető. Az esemény háziasszonya Pócs Margit a mentálhigiénés műhely munkatársa lesz. Az előadás még egyszer tehát a szexádi csatárteremben kezdődik szeptember 30-án délután 5 órakor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dom Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dom Pepe! Több mint pizza!
3: Haló!
4: Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szexárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szexárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig jön Jennifer Lopez és David Guetta újdonsága, két olyan név találkozása, akik külön-külön is pontosan tudják, hogyan kell megtölteni egy dalt energiával, együtt pedig Ganatától felpörgetik ezt a vasárnap délutánt. Hallgassuk most meg Jennifer Lopez-t és David Guettát.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antri.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan a hírek következnek, de természetesen utána visszatérünk a zenéhez. Ne menjenek messzire, folytatódik a vasárnap délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Csavar, zár, vas alatt. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: weboldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Ma délután már többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást négy részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják. Ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MT. A 3,8 millió lakosú Horvátországban

0: készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma eleinte napos, száraz időben lesz részünk, fátyol és gomoly felhőkkel. Késő délutántól aztán észak-északnyugat felől fokozatosan megvastagszik a magas szintű felhőzet. A nyugatiasra forduló szél az észak-északkeleti megyékben megélénkül, a csúcshőmérséklet 25-30 fok között alakul, általában 27 fok felett.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Két óra is eltelt a délutánból, de szerencsére vasárnap még tartogat néhány kellemes órát. Maradjanak velünk, jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei itt a Rádió Antriton.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Az ősz egyik legjobb programja lehet egy kirándulás a természetben, és sok gazdi ilyenkor természetesen a kutyáját is magával viszi. Tolna megyében is rengeteg olyan erdei és kirándulóhely van, ahol kellemesen telhet egy közös séta, de indulás előtt nem árt néhány dologra odafigyelni. Elsőként érdemes a kutya állapotához igazítani az útvonalat. Egy hosszabb, meredekebb túra egy edzetállatnak nem jelenthet különösebb gondot, egy idősebb vagy kevésbé terhelhető kutyának azonban már komoly kihívás lehet. Jó, hogyha olyan útvonalat választunk, ahol pihenőhelyek is vannak, és szükség esetén könnyen vissza tudunk fordulni. Az erdőben a pórász használata is fontos. Egy váratlan zaj, vagy egy vadállat szaga, vagy egy másik kutya könnyen olyan reakciót válthat ki, amire a gazdi nem számít. Egy elszaladt kutya pedig nem csak önmagára, hanem az erdő állataira is veszélyt jelentett. Különösen védett területeken fontos, hogy indulás előtt ellenőrizzük a helyi szabályokat. Ne maradjon otthon a víz sem, még az enyhébb őszi időben is megszomjazhat a kutya egy hosszabb séta során. Hasznos lehet egy hordozható itatótál, némi jutalomfalat, valamint egy kisebb elsősegélycsomag is. A kullancsokra szintén érdemes gondolni, a túra után alaposan nézzük át az állat bundáját, különösen a fülek környékét, a nyakat, a lábakat és a hastáikat. A nyakörben pedig legyen jól látható biléta a gazdi elérhetőségével, a mikrocsip pedig szintén alapvető biztonsági segítség, ha a kutya mégis elkóborolna.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
2: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Rádió Antrit.
1: FM 105.1.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Október első napján világszerte a zené a főszerep, hiszen október 1-e a zenevilág napja. Szekszárdon ebből az alkalomból a különleges közös hangversennyel készül a Szekszárdi Kamara zenekar és a Pécsi Vonósok. Az ünnepi koncert október 1-én csütörtökön este 6 órakor kezdődik a Művészetek Házában itt Szekszárdon. A zenevilág napján október 1-én különböző programokkal emlékeznek meg arról, hogy a zene mennyire fontos rész az életünknek. Nem csak szórakoztat, hanem össze is kapcsolhat bennünket. Közös élményt adhat, és sokszor akkor is képes kifejezni érzéseket, amikor szavakkal nehéz lenne megfogalmazni azokat. A szekszárdi koncert ebből a szempontból is szép alkalom lehet. Két vonós zenekar találkozik egy ünnepi műsorban, így a közönség egy közös zeneélmény részese lehet a zenevilág napján. A hangversenyre a belépés díjtalan, ugyanakkor regisztrációhoz kötött. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
4: Egy délután tele élményekkel.
3: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
4: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
3: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctanfolyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Itt egy olyan dal következik, amelynek első hangjai után sokan már tudják, mi jön. A Vamp Blue Project annak idején meghatározó darabot tett le az asztalra, és ez a house-os lüktető hangzás ma is működik. Hogyha szeretik a 90-es évek végét idéző klub hangulatot, ezt most érdemes felhangosítani.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andrit.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Repülőnök kell az idő, kedves hallgatóim. Mindjárt 15 óra, úgyhogy én most kicsit félrevonulok, jönnek a hírek, de utána együtt folytatjuk tovább. Jönnek majd a ma kedvencei és a tegnap slágerei is. Tartsanak velem!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkát. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe, ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatal.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Konferencia a mesterséges intelligenciáról Pakson. Bátaszéki mester kapta a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Hétfőn viharos széllel érkezik egy hideg front. Jó napot kívánok, Jantner Joli vagyok. 2026. szeptember 20-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Nebb Dénes szíjgyártó mester, népi iparművész, 30 éve rendszeres részvevője Szekszárd testvérvárosának, Bissingen legnagyobb éves vásárának, a Ferdemarknak, azonban korára való tekintettel idén vett részt utoljára ezen a vásáron. A születi napokon arról kérdeztük a mestert, hogyan is indult el ez a kapcsolat.
5: Legelső az nagyon érdekes volt, Szekszárd várostól jöttek le, hogy Bittingen város polgármesterének szeretnének valami ajándékot vinni. Akkor beszélgettünk, és tudtam meg, hogy ott is a ló az egy fontos szereplő az ott életben, és akkor mondtam, hogy a polgármesternek egy ostort kellene vinni, hogy a munkatársai tudja megfelelően terelgetni vele, és akkor utána beszélgettünk tovább, és akkor, hogy sportolók mennek ki, mindenki megy ki Bittingenbe, és kérdeztem, hogy nem lehetne egy olyan, hogy ne csak sportolók, énekesek, zenészek menjenek ki, hanem nem-e tudnák én, mint kézműves kimenni, és akkor utána kaptam egy meghívót Bittingen városától, vagyis Szekszárdon keresztül, hogy kimehetek. És ez egy nagyon furcsa, érdekes dolog volt akkor. A rendszerváltozás után volt ez valamikor. Ez egy kemény, másfél napos munka volt, amíg én kijutottam Bittingenbe, de nem volt más lehetőség akkor a kint létre, a kint pénzkeresetre. És ez mindig egy kicsit lazult, és hát szerencsére már nem kell atakarni ahhoz, hogy kimenjek oda. A gyermekeim már több éve mondják, elég volt, ne menj ki. Féltünk, kell lesz nekünk. Egy darabig dacoltam a gyerekeimmel, és akkor beláttam, hogy mégis ez így sok nekem, meg ha egy gyerek így vigyáz az apjára, azért az öregnek el kéne gondolkozni rajta, hogy hát, ha hiányzik nekik. És akkor tényleg sokat gondolkoztam rajta, és az

0: vállalkozások működésében. A Magyar Kézművességért díj arany fokozatát kapta Bojár János bátaszéki tagságú sírkövesmester. Történelmi pillanatnak és méltó elismerésnek volt tanúja a bátaszéki delegáció szeptember 17-én csütörtökön Budapesten, a 33. Magyar Kézművesség napja alkalmában rendezett ünnepségen, az Ipartestületek Budapesti Szövetségének impozáns Veselény utcai dísztermében Bojás János bátaszéki tagságú sírkövesmester átvehette a Magyar Kézművességért díj aranyfokozatát. Miért különleges ez az elismerés? A Magyar Kézművességért díj az Ipartestületek Országos Szövetsége által adományozható legmagasabb rangú szakmai kitüntetések egyike. Azoknak a kiváló szakembereknek és mestereknek jár, akik évtizedeken át kiemelkedő szakmai tudásukkal, példamutató hivatástudatukkal, a kézműves hagyományok ápolásával és a helyi közösségek iránti elkötelezettségükkel szolgálják a kisiparosságot. A bátaszéki iparos most első alkalommal részesült ebben a magasrangú aranyfokozatú elismerésben. A kitüntetésre a bátaszéki ipartestület terjesztette fel a tagját, és az ünnepélyes díjátadásra elkísérte őt a helyi ipartestület delegációja, Gerencsér János, Leark Béla és Péter Gábor is. Ez az elismerés nem csak Bojás János mester érdebe, hanem a bátaszéki ipartestület közösségének erejét is jelzi. A hosszú múltra visszatekintő bátaszéki szervezet jelenleg 85 fizetőtaggal, valamint a nyugdíjas és pátoló tagokkal együtt összesen 110 fős aktív tagsággal működik bátaszéken. November végéig kell gondoskodniuk a növelt hatótávolságú külső töltősű hibrid elektromos gépkocsik és külső töltésű hibrid elektromos plug-in hibrid gépkocsik tulajdonosainak a zöld színű rendszámtáblák lecseréléséről. Az új fehér rendszámtáblát a kormányablakokban lehet igényelni, közölte Facebook oldalán a Tolna vármegyei kormányhivatal. A gépjármű tulajdonosok szabadon választhatnak, hogy a rendszámok cseréjét, átrendszámozás vagy a típusváltás keretében történő legyártását, az eredeti betű és szám kombinációjú rendszám fehér alapszínben történő legyártását választja. Újabb Erasmus kalandra indult a Csapó Dániel középiskola csapata, ezúttal 8 fő, 11-12. Osztályos mezőgazdasági technikus tanuló és egy kísérő tanár indult útnak szeptember 14-én Németországba, hogy az Erasmus Plus program keretében szakmai gyakorlaton vegyenek részt Kölnben. A megérkezés után megnézték a gyakorlati helyüket, ahol munka és balesetvédelmi oktatás után bele is vághattak a szakmai munkába. Megismerkedtek az állattartó telep mindennapjaival és betekintést nyerhettek a kézi és gépi fejés folyamatába is. Az első napok sok új élményt, tapasztalatot és szakmai ismeretet tartogatott számukra. A program szeptember 25-én ér véget. Paksi delegáció látogat Viskre. A kárpátai testvértelepülés református templomában elkezdődött az a restaurálási folyamat, amelynek több millió forintos összegét Paks önkormányzata jótékonysági akcióval finanszírozta. Az önkormányzati delegáció szeptember 21-én indul, forgatni is fognak a testvértelepülés lakóival és a restaurátorral is. A születi napok után sem maradunk programok nélkül, a következő időszak eseményeiről Gödrey Zoltánt, a Babisnyáj Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjét hallja.
1: Jövő héten is több programmal várjuk a kedves hallgatókat, még úgy is, hogy most még jelenleg éppen a szexuális születi napok pillanatait éljük. Kultúrházak éjjel-nappal programsorozattal indulunk szeptember 21-én, szeptember 26-án pedig a mentálhigién és műhely szervezésében lesz önkéntesek napja. 2026-os Gemenc hangjára is szeptember 26-án kerül sor. Nagy szeretettel várjuk oda is a jelentkezőket, a versenyzőket. A Bérköteles címmel, az Élet máshogy van címmel Janklovics Péter önálló estjére kerül sor rendezvénytermünkben szeptember 28-án 19 órától. A felsoroltak mellett pedig a szexuális születi napok előtt pár nappal megnyíló kiállításokat is jó szívvel ajánlom, így Mózer Zoltán Időbe zárva című kiállítását a Művészetek Házában, a Babits Mihály Kulturális Központ márvány termében az Egyfürd Szexárd alkotóművészeti kiállítást és 40 év fazekasság 40 kerámia díja szexuális borvidékről címmel Rács Róbert fazekas mester tárlatát, amely a Babits Mihály Kulturális Központ Baktagali Ériájában várja az érdeklődőket. Minden programunkról további részletek a szexárdagora.hu oldalon találhatók, valamint Facebook, Insta és TikTok oldalainkon.
0: Hétfőn egy hideg front érkezik, többfelé megerősödő, néha viharossá fokozódó északnyugati széllel. A front gyorsan átrobog felettünk, csak átmenetileg növekszik meg a felhőzet, és kisebb eső zápor csak helyenként alakulhat ki. Napközben 19 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk. Szexárdon a hajnali 16 fokot követően, napközben 20.

0: 2 fok várható.
1: Ezek voltak a Rádió Ancit regionális hírei.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit, FM 101.
3: Elmúlt 3 óra, kellemes hétvégét kívánok önöknek, Ingíci Adrián vagyok, bármit is csináljanak most, én hozom hozzá a dalokat. Unatkozni ebben az órában sem fogunk. Tartsanak velem!
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antlit. Az ősz beköszöntével ismét fontos állategészségügyi intézkedés kezdődik. Október 3-án indul a rókák veszettség elleni vakcinázás a Magyarország déli és keleti vármegyében. A program célja, hogy a vadon élő rókák között visszaszorítsák a betegséget és ezzel a háziállatokat, illetve az embereket is megvédjék a fertőzéstől. A vakcinát tartalmazó csalétkeket kis repülőgépekről juttatják ki a kijelölt külterületekre. A sűrű lakott beépített területeket a művelet nem érinti. Az érintett területeken ezzel egy időben ebszállatot és legeltetési tilalmat is elrendelhetnek. Ezért aki kirándulni vagy túrázni indul, annak érdemes figyelni a kihelyezett tájékoztatókat és a helyi hatóságok közleményeit. A veszettség nem csak a rókákra veszélyes, a betegség a házi emlős állatokat, így a kutyákat és macskákat is érintheti, és az emberre nézve is súlyos veszélyt jelenthet. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres oltása pedig erősen ajánlott. A hatóság arra is felhívja a figyelmet, hogyha valaki veszettségre utaló tüneteket mutató állatot lát, vagy ilyen állat elhullott tetemére talál, azt jelenteni kell az állategészségügyi hatóságnak. A védekezésben tehát a vakcinázás mellett a felelős állattartásnak és a lakosság odafigyelésének is fontos szerepe van.
1: Rádió Antlit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy igazán érdekes, hagyományozó programra szeretném felhívni hallgatóim figyelmét. Hogyha szeretnek olyan történeteket hallgatni, amelyek mögött ott van egy-egy különleges mesterség és egy ember egész életútja, akkor figyeljenek. Szeptember 24-én, csütörtökön délután 5 órakor, Szexedon az I. és Gyula könyvtárban folytatódik a Mesterségem címere című előadássorozat. Ezúttal Illés Tibor cipész és gyógycipőkészítő mutatkozik be. A beszélgetések különlegessége, hogy nem egyszerűen egy szakmáról hallhatnak majd az érdeklődők, hanem maguk a mesterek mesélnek a tapasztalataikról, az élményeikről és arról, milyen érzés egy olyan hivatást művelni, amelyhez komoly szakmai tudás, türelem és kézügyesség is szükséges. A program helyszíne a Szexedi Tudásközpont. Hogyha valaki szereti megismerni azokat a régi vagy éppen ma is élő mesterségeket, amelyeknek különleges hagyománya van, akkor ez egy kellemes és tartalmas szeptemberi program lehet, amihez mi előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most egy kicsit mélyebbre merülünk az elektronikus zenében. A Dimdis neve jól ismert a house rajongóinak. A Dreams pedig az a fajta felvétel, amely szépen építkezik magával visz, és egyszerűen jó érzés hallgatni. Jöjjön tehát a Dimdis és a Dreams itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: a kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Mindjárt 16 óra, úgyhogy most következnek a hírek, utána pedig ismét zenélünk tovább. A vasárnapban még van néhány kellemes óra, töltsük együtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottképzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
4: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizo sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
5: Költséges volt az iskola kezdés. A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: oldalon, a 1223-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Kép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
4: Elmúlt 16 óra, szép hétvégét kívánok önöknek. Remélem, jut még egy kis idő a pihenésre, a családra, vagy egyszerűen csak arra, hogy kényelmesen hátradőjenek. Mi pedig hozzuk a zenéket, úgyhogy maradjanak velünk.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Egy fontos lakossági tájékoztatás érkezett Kakasról, amit érdemes komolyan venni mindenkinek, aki ismeri vagy használni szokta a település forrásait. A legfrissebb laboratóriumi vizsgálatok alapján ugyanis a Rákóczi Ferenc utcában található kakasdi csurgó forrásvize jelenleg nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, ezért emberi fogyasztásra nem használható. A vizsgálatot szeptember 15-én végezte el a Baranyavár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának laboratóriuma hatósági eljárás keretében. Az eredmények alapján a forrásvíz jelenleg fogyasztásra alkalmatlan, ez azt jelenti, hogy aki eddig esetleg ivóvízként tekintett a csurgóra, vagy palacba gyűjtötte a vizét, most semmiképpen ne tegye. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a Dózsa-György utcában található másik forrásvizsgálata még folyamatban van, annak eredményéről, amint megérkeznek a laboratóriumi adatok, tájékoztatják majd a lakosságot. Addig is tehát egyértelmű a kérés, a Rákóczi Ferenc utcai kakasdi csurgóvizét senki ne fogyassza. Érdemes ezt azoknak is jelezni, akik esetleg nem találkoztak még a tájékoztatással, hiszen egy megszokott forrásvíz esetében könnyű azt gondolni, hogy az automatikusan biztonságos. Most azonban a laboratóriumi eredmény alapján ez nem így van.
1: Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Egy különleges kiállítás nyílik szeptember 24-én a Wosinski Mór Múzeumban. A Kerten virágai című tálaton Göbölyös Márta alkotásaival találkozhatnak a látogatók. A művész öcsényi származású Ferenci Noémi Díjas bőr- és textiltervező iparművész, így a kiállítás a helyi kötődés miatt is érdekes lehet a környéken élők számára. A tálat szeptember 24-én délután 3 órakor nyílik meg a Wosinski Mór Múzeumban. Már maga a cím, a Kerten virágai is egy olyan világot idéz, amelyben a természet, a formák és a különböző anyagok találkozhatnak egymással. Göbölyös Márta munkásságában pedig éppen a bőr és a textil, vagyis a kézzel formálható anyagok kapnak fontos szerepet. A tálat még egyszer tehát majd szeptember 24-től várja a múzeumba érkezőket, a megnyitó pedig délután 3 órakor kezdődik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek!
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem!
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Haló, Sárvíz autóüveg kereskedés.
7: Haló, hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
7: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
7: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
7: Haló, és a lóval mi lesz?
10: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este? Tánctam folyamra, Gabikám! De egyedül. És a férjed?
11: Remélem, hogy már ott vár.
10: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
11: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
10: És mégis honnan jött ez az ötlet?
11: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
10: És ki a tánctanár?
11: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
12: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban Nelly Furtado és Steve Ballard érkezik. Kettőjük közös munkája már korábban is emlékezetes dalokat hoztak, most pedig ismét együtt hallhatjuk őket. Egy kis pop, egy kis R&B, jellegzetes Steve Ballard hangzás és Nelly Furtado hangja. Következzen a közös daluk.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 17 óra, úgyhogy mindjárt jönnek a hírek, utána pedig megkezdjük az útcsóránkat, abban sem unatkozunk majd, hiszen dalokkal jól fel vagyunk szerelkezve. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban.
4: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romker Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugo Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugo Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugo Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papír írószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése, az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktis. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Időkép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Elmúlt 5 óra, lassan készülhetünk is az új hétre, de azért még élvezzük ki együtt a délutánt, jó zenékkel folytatjuk. Tartsanak velünk, én Géci Adrián vagyok, és mindenkinek jó rádiózást kívánok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Igazi közösségi élményé vált az idei szexádi születi napok szombati felvonulása, amely nem csak látványos volt, hanem egy új magyar rekordot is hozott a városnak. Több mint 3500 ember vett részt a menetben, vagyis ennyien vonultak végig Szekszárd utcáin a hagyományos születi felvonuláson. A rekord kísérletet ezúttal nem egyszerűen a látvány alapján állapították meg. A helyszínen szemláló biztos dolgozott, aki egyenként rögzítette a felvonulókat, így lehetett pontosan meghatározni a résztvevők szemét. A végeredmény pedig több mint 3500 fő lett, ezzel Szekszárdi lett a legtöbb résztvevővel zajló születi felvonulás hazai rekordja. A menetben valóban minden megtalálható volt, ami egy igazi születi felvonuláshoz hozzátartozik. Népviseletbe öltözött gyerekek, iskolások, borrendek, hagyományőrzők, csikósok, lovaskocsik, sportolók, zenészek és természetesen a születi hangulathoz illő traktorok is végigvonultak a városon. A borrendek több borvidéket is képviseltek, a felvonulás közben pedig a nézők közül sem maradt mindenki kóstoló nélkül. A menet egyik különlegessége az volt, hogy egyes résztvevők, a nézők poharait is megtöltötték a Szekszárd és más borvidékek boraival. A felvonulás végén aztán érkezett a nagyobb zaj, az Attila birtok traktora és az Aliszka motoros egyesület tagjai gondoskodtak a látványos fináléről. Így a több mint 3500 résztvevővel nem csak egy újabb születi felvonulást tudhat maga mögött Szekszárd, hanem egy olyan eseményt is, amely rekordként kerülhet be a város történetébe.
1: Rádió Antrit. Ez a Rádió Antrit.

0: lennia.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Szexárdon a kulturális programokból nincs hiány ezekben a napokban, és most egy különleges irodalmi zenei estére hívom fel a figyelmüket. Szeptember 23-án délután 4:30-kor folytatódik a Wosinski Mór Múzeum Utószüret utóképek című sorozata. Ezúttal Balassi Bálint alakja kerül a középpontba, a program címe pedig Balassi Bálint arcai és énekei. Már maga a cím is sejteti, hogy nem egy hagyományos száraz irodalmi előadásra kell gondolni. A program egy zenés beszélgetés lesz, amelyen Csőz Rumen István irodalomtörténész és Mose Zoltán a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja vesz részt. Balassi Bálint költészetes személyisége és kora egy olyan világot idéz meg, amely több évszázad távolságából is érdekes lehet. Aki pedig szereti, amikor az irodalomhoz zene, történetek és személyesebb megközelítés is társul, annak érdemes lehet ellátogatnia. A Wosinski Mór Múzeum a szeptember 23-án 4:30-kor. A programhoz kellemes időtöltést kívánunk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Van úgy, hogy az ember nem csupán munkát keres, hanem a saját útját, azt a helyet, ahol a tehetsége és az elképzelése valóban találkozik. Ha munkát keresel, vagy van ugyanállásod, de úgy érzed, nem vagy a helyeden, és ideje lenne váltani, gyere el október 13-án Szekszárdra, a Babits Mihály Kulturális Központba, a kormányhivatal által szervezett állásbőrzére. A rendezvényen csemegészhetsz a legfrissebb Tolnavár megyei állásajánlatok között, és személyesen is találkozhatsz számos Tolnavár megyei munkáltatóval. Ha aznap esetleg mégsem sikerülne megtalálnod a számításaidat, a további keresést számos hasznos szolgáltatással igyekszünk eredményesebbé tenni. Beavatunk az álláskeresés és a megnyerő önéletrajz elkészítésének praktikáiba, a külföldi munkavállalás rejtelmeibe, a munkajog munkavállalókat érintő kérdéseibe. Ráadásul ki is próbálhatod magad egy gyors állásinterjú szituációban. Ha állást keresel, ne habozz, legyél ott, mert lehet, hogy október 13-án rád talál a hozzád illő hivatás.
5: Szeptemberben kóstold meg a Don Pepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizós sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Don Pepe! Több mint pizza!
2: Ennyi volt a reklám!
1: Most pedig visszarepülünk egy kicsit az időben, egészen a 90-es évekig. Az Aesop-Bass dalaim annak idején pillanatok alatt meghódították a világot, és azóta is könnyű felismerni azt a jellegzetes vidám hangzást. Már is ők érkeznek hozzánk itt a Rádió Andriton.
2: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen már ennyi voltam, ugye 18 óra lesz, jönnek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Én szép estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották, köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
4: Költséges volt az iskola kezdés? A Tartól akár 110 000 forintot is kaphatsz okos eszközvásárláshoz. Szeretnél

0: 0612-23-as telefonszámon, vagy értékesítési pontjainkon. TAR. Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyeget, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Kép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózon réteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
1: Rádió Antrit időjárás.
2: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb bár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Antrit! A ma kedvencei és a tegnap slágerei!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép? Csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját.
4: Egy délután tele élményekkel.
3: A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit.
4: Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak.
3: Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a réteken az ősz hírnöke Virágzik a Kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kasszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot, az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Kép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: talál.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám! Szeptemberben kóstold meg a Dompepe Fried Chicken Burgert, vagy ha hónap extra pizzájára vágynál, próbáld ki a chorizó sütőtökös vagy a vegán kolbászos sütőtökös pizzát. Wow, Dompepe! Több mint pizza!
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak a ma kedvencei és a tegnap slágerei.
2: Ez a Rádió Antrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Alacsony árak, kedvelt termékek. Intézd a bevásárlást a CBA-ban. Ajánlatunk: Gála alma 265, import sajt 1799, fehér szőlő 684 forint per kilogram, Milka táblás csokik 85-100 gram 499 forint, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint. Ajánlatunk szeptember 17-től 20-áig érvényes. További szuper árakkal várunk a CBA-ban. Csúcs technológia a Spiritben.
3: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
2: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctam folyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob. Közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc, megtalálod a neten.
3: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hideg front. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szomató honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Gyurcsán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben, a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Kép. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
1: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány szivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb részletek az iskolakezdési támogatásról. Megjelent a Réteken az ősz hírnöke, virágzik a kikerics. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újabb részleteket közölt a kormány az iskolakezdési utalványok felhasználásának szabályairól Szombaton honlapján. A 100 000 forintos támogatás második 50 000 forintos részletét utalvány formájában november 30-ig jutatják el a 400 000 jogosult gyermek családjához. Az utalványból széles körben vásárolhatók termékek az iskolai felszereléseken, papírírószereken kívül többek között ruházati cikkek, vitaminok, gyógyászati segédeszközök, egyes digitális és műszaki cikkek, valamint fejlesztő játékok. Az utalványokat március 15-ig lehet levásárolni. Virágzik a kikerics. Ugyanaz őszi kikerics jogilag nem védett, leszedni és gyűjteni mégsem ajánlott és nem tanácsos. Egyrészt a súlyos mérgezés veszély miatt, másrészt mert természetvédelmi területeken a nem védett növények károsítása is tilos, írja az Időkép. Az őszi kikerics országszerte elterjedt hazánkban, elsősorban a nedvesebb, párásabb élőhelyeket kedveli, mint például az üderéteket és kaszálókat, a lápréteket, a patakparti ligeteket és tisztásokat. Több helyen találkozhatunk vele, hegy- és dombvidéki lombos erdők szélein, nyitottabb tölgyesekben és bükkösökben. Több mint 40 000 horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Jócskán meghaladja a történelmi átlagot az ózonlyuk kiterjedése, az elmúlt hetekben nagyobb lett, mint az Antarktisz. A gyors növekedést egy kifejezetten látványos légköri jelenség okozta. A déli sark feletti stratoszféra hirtelen és rendkívüli módon lehűlt. Bár a klímaváltozás a felszínen melegedést hoz, a magasabb légrétegekben a stratoszférában éppen ellenkezőleg lehűlést okoz. Ez a tartós extrém fagy kedvez a sarki stratoszférikus felhők kialakulásának, írja az Idő. Ezeken a különleges felhőkön a napfény hatására olyan kémiai reakciók indulnak be, amelyek intenzíven rombolják az ózon molekulákat. Bár a lyuk területe ijesztően nagy, a kutatók mindenkit megnyugtatnak, pánikra nincs ok. A mostani szezon korai és agresszív növekedést mutat ugyan, a hosszú távú trendek viszont továbbra is pozitívak. Az ózonréteg a lassú, de biztos gyógyulás útjára lépett.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfő reggel elsővel, záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Megoldható Magyarország gázellátása az oroszok nélkül is. Világszinten is a legjobbak között a Semmelweis Egyetem. Hétfőn szeles időben vonul át a hideg front, aztán kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megoldhatónak nevezte Magyarország gázellátását orosz import nélkül is a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában pénteken. Kapitány István kiemelte, hogy Magyarországnak több irányból is van lehetősége gázt beszerezni, az ország ellátásával nem lesz gond. A miniszter arra reagálva, hogy az uniós döntés értelmében 2027. október 1-től nem lehet orosz gázt importálni, rámutatott, a magas magyarországi orosz kitettség nem abból a hogy nem lehet más területekről gázt hozni, hanem abból, hogy ez a megoldás volt a leggazdaságosabb. Magyarország gáz ellátását biztosítani tudják, versenyképes áron is, jelentette ki kapitány István. Újabb komoly nemzetközi eredményt ért el a Semmelweis Egyetem. A 2026-os Shanghai Ranking szakterületi világrangsorban gyógyszertudományokból a világ 50 legjobb egyetemek közé került. A releváns 7 szakterületből 6-ban a legmagasabban rangsorolt magyar intézmény lett, írja az egyetem. Gyógyszertudományokban és fogorvostudományban a kelet-közép-európai régióban is az első helyen végzett, klinikai orvostudományban pedig holtversenyben került a régió élére. Nem tudott leszállni, ezért 2 órán át körözött egy utasszállító a debreceni reptér felett. Sűrű köd nehezítette meg az utasszállító leszállását szombat hajnalban. A pilóták csaknem 2 órán keresztül köröztek a repülőtér környékén, mire a látási viszonyok lehetővé tették a biztonságos landolást. A Malmöből Debrecenbe tartó járat hajnali 3-kor indult Svédországból, a megérkezéskor viszont nem voltak megfelelőek a körülmények a leszálláshoz. A környéken mindössze 200 méteres volt a látható távolság, miközben a landoláshoz 550 méterre volt szükség, írja a Blick, ezért 2 órával tovább tartott az út. Ókori kaszárnyák, fürdők, vízmedencék és használati tárgyak kerültek elő a római C-metró építése közben. A leletek jelentős részét magukon az állomásokon mutatják be. Az olasz főváros föld alatti közlekedési hálózata így egyre inkább régészeti múzeummá válik, egészen a 2030-as évek közepéig alakul, majd írja a Népszava. A falakon időrendi sávok, magyarázó szövegek és grafikák követik egymást, a vitrinekben pedig ugyanazon a helyen tárgyak láthatók. Ahogy az utas egyre mélyebbre halad a mozgó lépcsőn, időben is visszafelé jut.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfő reggelig frontfelhőzet vonul át felettünk, később a napsütés mellett felhő átvonulásokra számíthatunk. A front mentén helyenként napközben nagyobb eséllyel az északkeleti tájakon alakulhat ki zápor, néhány zivatar. Az északnyugatira forduló szél sok felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A hőmérséklet hajnalban 11-18, délután 20-25 fok körül alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Pulzárt, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Közzétették a dízelautók után járó támogatás részleteit. Sok horvát nyugdíjas dolgozik tovább. Hétfőn esővel, záporral vonul át a hidegfront. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A kormány 20 000 forintos támogatást biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű, kizárólag dízel üzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben szeptember 30-án, október 30-án, november 13-án és december 7-én folyósítja. A támogatás személyenként egy kocsi után jár. A folyósítás automatikusan történik, az összeget az adóhivatalnál rendelkezésre álló bankszámlára utalják, ennek hiányában postai úton kifizetési utalvánnyal kézbesítik. Két kézigránátot találtak egy magyar férfi autójának alvázára erősítve a horvát határon, közölte szombaton a rendőrség. A férfi a Bosznia-Hercegovina felől érkezett Horvátországba, amikor a rendőrök és a vámosok az ellenőrzés során egy becsomagolt, az autó aljára erősített tárgyra figyeltek fel. A járművet bírósági engedéllyel átkutatták, és találtak két M75 típusú kézigránátot. A rendőrség szerint a férfi maga erősítette ragasztószalaggal a gránátokat az autó alvázára, és Bosznia-Hercegovinából Horvátországba, vagyis az Európai Unió területére akarta csempészni őket. Több mint 40 ezer horvát nyugdíjas dolgozik részmunkaidőben úgy, hogy közben teljes nyugdíjat is kap, mert az idősek jelentős részének a nyugdíja nem biztosít elegendő megélhetést, az egyedül élő 65 év felettiek több mint 64%-át pedig szegénység fenyegeti, írja az MTI. A 3,8 millió lakosú Horvátországban jelenleg több mint 1 millió nyugdíjas él, a nyugdíjasok leggyakrabban a kereskedelemben és a feldolgozóiparban helyezkednek el. Újkőkori csontból készült sípot találtak régészek az észak-macedóniai régészeti lelőhelyen, számolt be róla a macedón sajtó. Az idei régészeti feltárások során a lelőhely északi részén egy neolitikus építmény maradványaira, valamint számos használati tárgyra bukkantak. Kerámia edények, nehezékek és egy kétélű balta öntésére szolgáló forma, továbbra agancsból és állati csontból készített eszközök is előkerültek. A kutatók az idei ásatás egyik legértékesebb leletének, a neolitikumból származó csontsípot tartják. A tárgyon megmaradt a fúvónyílás, valamint az a perforáció is, amelyen keresztül a hang távozott.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfő reggel elsővel záporral vonul át a hidegfront hazánk felett, napközben napos, gomoly felhős időre számíthatunk, futó záporok, esetleg egy-egy zivatar, északkeleten fordulhat elő nagyobb esélye. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél, hajnalban 10-18 fok várható, délután pedig 18 és 24 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

hősőnőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték menetrendszer.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek